0: valahol alszik már egy apró kisgyerek.
1: Ez a Rádió Antrét.

0: Rádió Andrét a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Te egyedül a bárpultnál, mit állsz itt? Nem ár, hogy elárvultál, ha bezárultál, és a mosolyod elárultál.

0: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk.
1: Ez csak a Rádió Antriton lehetséges.
0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Egyre drágábbak a rollerbiztosítások, szerdáig melegszik az idő, kedden csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Egyre több a baleset, nőtt a rollerbiztosítások átlagdíja. Több mint 70%-kal nőtt az elektromos rollerek által okozott személyisérüléses balesetek száma tavaly a megelőző évihez képest. Kockázatosabbá váltak a villanyrollerek, és a trendet a mikromobilitási eszközök idei kötelező felelősségbiztosítási díjai is tükrözik, közölte a Netrix KZMT-vel. Továbbra sincs pontos nyilvántartása a motoros rollerek számáról Magyarországon, de a beslések alapján 100 000 meghaladó állományról lehet szó. Emelkedik a pollen terhelés a melegedés hatására. A fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja országosan magas, míg az epárfafélék, valamint már a csalánfélék és az útifűje is az alacsony közepes tartományban alakul. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a tölgy, a platán, a nyír, a ciprus és a tiszafafélék, a bodza, a vadgesztenye, a bükk, a dió és a kőris virágpora, valamint a látszáró allergének közül a lórom és az ernyős virágzatúak pollen. A kültéri allergén gombák spóra száma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakul. Nem csak a pünkösdi hosszú hétvégén tart ki a nyárias idő, hanem még szerdáig. A csúcshőmérséklet délutánonként egyre több felé eléri, illetve meg is haladja a 30 fokot. Kedden és szerdán az ország nagy részén hűségnapra készülhetünk, vagyis a maximumok 30 fok fölött alakulnak majd. A legmelegebb egyértelműen szerdán lesz, ekkor egy hideg front előtt még jócskán felforrósodik a levegő. A legmelegebb tájakon 33-34 fok lesz délután. Ez szezonrekordot fog jelenteni, vagyis ez lesz a meteorológiai tavasz egyúttal az idei év egyik legmelegebb napja. Egyre nagyobb problémát okoznak az aranysakálok Bosznia-Hercegovinában. A vadászok szerint a ragadozók komoly veszélyt jelentenek a vadállományra és a haszonállatokra is. A beszámolók szerint a sakálok egyre gyakrabban tűnnek fel lakott területek közelében is. A vadászok arra figyelmeztettek, hogy a ragadozók különösen az apró vadállományban okoznak károkat, de a juh és kecsketartó gazdák számára is növekvő fenyegetést jelentenek. A helyi vadászegyesületek képviselői szerint a sakálok gyors szaporodása részben annak tudható be, hogy természetes ellenségeik száma csökkent, emellett pedig könnyen találnak élelmet. Több térségben már szervezett gyérítést sürgetnek a vadállomány és a gazdák védelmére.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Kedden csak nem zavartalan napsütésben, az ország nagy részén már kánikulában lesz részünk, délutára 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Az északi-északnyugati, illetve a nyugati szél több felé élénk, a főváros környékén néhol erős lesz. A melegedésre érzékenyek körében migrénes fejfájás, fáradékonyság, bágyadtság és dekoncentráltság jelentkezhet.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
4: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
3: www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
5: Kiváló kedreget, 6 óra múlt 3 perccel május 26-án, és most már megkezdődik a meló is. Remélem kipihente azért magát a hosszú hétvégén, mert a berobban az élet. Köszöntjük a névnaposokat és megünnepeljük a szülinaposokat. Aztán tanulunk a történelemből, illetve horoszkópunk is lesz, de előbb még körülnézünk a világban, mi is zajlik benne. Mindjárt kezdünk, Fekete Dávid vagyok, ez az Antrit reggel, tartson velünk!
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Kívánok egy reggelt, ez az Antrit reggel 6 óra múlt 11 perccel, május 26-án kezdjük meg a reggelünket. A kávé mellé kis időjárás előrejelzés dukál, és hogy a hírekben is hallani lehetett, tombol az allergia, meg ezt nyilvánvalóan az én beszédemből és hangomból is kikövetkeztetheti, mert hogy tényleg tombol, a melegedés hatására fokozatosan emelkedik, a fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollenjei országosan magas, extrém magas szintet is elérhetnek, az eperfafélékké, valamint a csalánféléké és az utifűé szintén emelkedik, most már közepes tartományban alakul, emellett a tölgy, a platán, a nyír, a ciprus és tiszafafélék, a bodza, a vadgesztenye, a bükk, a dió, a kőr is, minden van. Úgyhogy elnézést az orrhangért. Ezen kívül viszont elméletileg kellemes napunk lesz, 30 fok napsütéssel, most jelenleg olyan 16 fok környékén járunk, ha minden igaz, vagy kicsit több annál, de nagyjából ebben a tartományban, és hát tényleg a 30 fok napsütés lesz a mai receptúra. Emiatt a melegedés miatt vérnyomás, ingadozás, szédülés és keringési problémák továbbra is jelentkezhetnek. A kánikula miatt pedig tompábbak, bágyattabbak lehetünk, csökkenhet a szellemi és fizikai munkavégző képesség. És érdemes odafigyelni az UV-sugárzásra is. Úgyhogy nagyjából ez a mai receptúra, divat tippünk, nyilván nyári ruha napszemüveggel, meg egy marék allergiabogyó. Mondjuk nekem úgy tűnik, már nem használ, lehet, hogy váltanom kell. No, de a lényeg az, hogy így készüljön, így kalkuláljon, hogyha kimerészkedik a nagyvilágba, és akkor kezdjük a világgal, mert hogy 2022-től aktívan versenyeznek a FADDI önkéntes tűzoltó egyesület tagjai, akik azóta már egyesületet is alakítottak, erre a FADDI tűzoltósport egyesületet. Mindenről Turcsár Márk, az egyesület tagja számol be, mármint az élményekről és a versenyekről, hallgassuk.
1: A legutóbbi az egy lépcsőfutó volt Szolnokon, ahol 15 emelet volt a feladat, 6 különböző feladattal kellett megbirkóznunk. Ebbe volt táplálásszerelés, létraállítási imitálás, akkor ajtónyitás, volt egy kapcsolás, ami osztónak hívjuk, és akkor arra kell egy B-tömlőt felkapcsolni, kikötni, illetve utána egy C-tömlőt rákapcsolni. Ez már sugárszerelés, és azt folytatva egy sugárcsövet a végére, azt kihúzva, lerakva, és úgy folytatva a következő emeletig, illetve feladatig. A következő feladat az egy életmentés volt. Egy 80 kilós bábút kellett teremből kimenteni a folyosóra, és úgy volt a befutó. Ez a pálya, ez 3 perc, 15 másodperc volt. Hát ebben a hónapban ez a negyedik versenyem, és vissza van még 7. Mivel én hivatásos is vagyok, ezért már nekem mondták, hogy lesz országos tűzoltóverseny, amin fejezetten ott szeretnének látni.
0: Na hát biztos, hogy izgalmas egy ilyen verseny. Hát gratulálunk Turcsán Márknak továbbiakra is. Nagyjából ennyi, úgyhogy zenélünk, aztán pedig megkezdjük az ünneplésünket, a névnaposokkal folytatjuk, tartson velünk.
2: Ez az Antrit reggel, Rádió

0: 22 perccel járunk 6 óra után, ez az Antrit reggel is boldogságos névnapot ma Fülöpnek, Evelynnek, Gyöngyvérnek és Aladárnak. Na lássuk, a Fülöp a görög Filippos név rövidülésének magyar alakváltozata, jelentése lókedvelő, az Evelyn a francia és az angol Éva név változata, jelentése élet, életet adó nő, más magyarázat szerint a kelta Eiblin név változata, ekkor pedig jelentése kellemes, kedves, tetszetős és jókedvű. A Gyöngyvér Arany János névalkotása a Buda halálából, a régi magyar Gyöngy névből, a költő magyarázata szerint a jelentése Gyöngy testvér, és igen, az Aladár pedig germán név, valószínűleg a germán Aldarik vagy Aldemár név alakja, magyaros alakja, elemeinek jelentése öreg, tapasztalt, plusz híres vagy hatalmas. Úgyhogy sok-sok boldogságot nekik, zenélünk névnapjuk alkalmával, aztán pedig folytatjuk a szülinaposokkal, úgyhogy maradjon velünk ünnepelni.
1: Ez az Antrit reggel!

0: Jó reggelt, 6.30-kor, ez az Antrik reggel, és lássuk, kik a mai nap, tehát május 26-a születei, például Lukács Pál, magyar származású Oscar és Golden Globe díjas színész, vagy Kádár János, kommunista vezető, ismerjük jól, de ma ő nem mellett Gálvölgyi János, Kossuth díjas magyar színész, paradista, érdemes művész és Kalapács József, magyar rocker, metal énekes szintén. Sok-sok boldogságot nekik, meg mindenkinek nyilvánvalóan. Zenélünk ajándékgyanánt, aztán felcsapjuk a kalendáriumot, úgyhogy maradjon velünk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
3: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontatóvezető képzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
4: A Bobán Márkovics Orkeszter ismét fergeteges koncerttel készül a Pont Pécs Fesztiválon, május 11-én a Lauber Dezső sportcsarnokban. A világhírű szerb trombitás a Kusturica filmekből is ismert dallamokkal érkezik Pécsre. Ez az este nem csupán koncert, hanem zenei ünnep, ahol a ritmus átragad a közönségre is. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
1: Ennyi volt a reklám! Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel!

0: Kiváló kedreget, 6.39-kor május 26-án, ez az Antics reggel, és csapjuk fel a kalendáriumot. 1980-ban e napon Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós, a Soyuz 36 fedélzetén elindult a világűrbe. 1982-ben az Aston Villa futballklub története során először nyer Becket a Bayern München ellen, ráadásul Rotterdamban 1-0-ra. 1986-ban az Európai Gazdasági Közösség elfogadja jelképéül az európai zászlót, és 2006-ban megtörtént Gyurcsány Ferenc záró beszéde az MSZP frakció zárt a Balaton őszödi ülésén, amit jól ismerünk, ugyebár alpári kifejezéseket használva elmarasztalja a kormány a teljesítményét. Nagyjából ennyi, horoszkóppal folytatjuk, de nem zenélünk, maradjon velünk.
1: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.
2: Martinez, you ready, girl? Come on.

0: 10 perc múlva 7 óra lesz, május 26-án, kedden, és most következik a horoszkóp, amit, hát szerencsémre Vali már megérkezett.
1: Jó reggelt, Dávid.
0: Vali fog beavatni minket a csillagok együttállásába, hogy ne az én, nem is tudom, allergiás orhangomat kell hallgatni, úgyhogy Vali, tiéd a pálya.
1: Az ikrek felvillanyozott, éber és remek helyzet felismerő tehetséggel bír. Ennek köszönhetően igen jól végzi a munkáját és könnyíti a helyzetét, hogy sokan adnak a véleményére. A javaslatait ráadásul olyan formában tudja tálalni, hogy azt mindenki azonnal a saját ötletének érzi. A május szép új szerelemmel ajándékozhatja meg a rákot, vagy ha már rátalált az igazira, akkor a szerelem materializálódhat, készfogóra, esküvőre is sor kerülhet akár. Ha már megvan a kitűzött dátum, akkor rendüljön bele a szervezkedésbe. Az oroszlán már jó ideje törheti a fejét azon, hogy munkahelyet váltson, ami nem csoda, hiszen nagyon erős ellenérzései lehetnek a főnökével, vagy a jelenlegi hivatásával kapcsolatban. Ez még attól is független lehet, hogy anyagilag és erkölcsileg is nagyon támogatják önt. A kedvező helyzet azonban nem aggódik magától. A szűz egy barátjának komoly sikerei lehetnek, melyeket alig ha érhetett volna el ön nélkül. A hálája nem marad el, de ehhez az kell, hogy ön keresse vele a kapcsolatot. Ha felhívja, hogy gratuláljon neki, akkor eszébe jut, hogy mit is köszönhet önnek. Egyéb esetben azonban valóban csak a hallgatás lehet a része. Nehezen mennek ma a tárgyalások a mérleg is, és az üzleti partnerei is hajlamosak lehetnek ugyanis arra, hogy valamiképpen túlreagálják a dolgokat. A féltékenység vagy az irítség lehet a hátterükben. A baráti kapcsolataiban azonban tényleg otthonosan érezheti magát. Más talán már rég összeroppant volna ennyi munka alatt, de a Skorpió mindenkinél jobban bírja a strapát. A lelkesedés és a remény hajtja, hogy valami újban vehet részt, vagy jobb, kedvezőbb pozíciót kaphat, esetleg, hogy modernizálhatja, érdekesebbé teheti a munkáját, vagy a munkakörnyezetét.
0: Köszi, Vali, majd folytatjuk a nyilassal, de előtte meghallgatunk egy dalt.
2: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: 5 perc múlva lesz 7 óra, május 26-án egy kedden, ott hagytuk abba a horoszkópot, hogy Vali elmondta a skorpiót, és most folytatja a nyilassal.
1: A nyilas szeretné megosztani a problémáit, de úgy érzi, hogy a társa fittyet hány a gondjaira. Még nehezebb a helyzete, hogyha nincs is párja. Ha még ráadásul a legidősebb generáció tagja is ön, akkor nagyon meg kell gondolnia, hogy milyen gondokat var a fiatalabbak nyakába. A bak nem tudja megmagyarázni az okát, de valahogy nagyon rossz a kedve egész nap, vagy legalábbis az első felében. Ám ön muzikális jegy, tehát a zene erejével mégiscsak kiragadhatja magát az önsajnálat és a depresszió mocsarából. Változtasson a szemléletén, a gépek helyett nézze a valóságot. A vízöntőt valami olyasmiért hibáztatják, amiről nem tehet, sőt, aminek éppen az ellenkezője lehet igaz önre. Ne rágódjon ezen, hanem azonnal és nyíltan fejtse ki a véleményét. Az sem baj, ha emiatt harapósnak tartják, legalább tudják, hogy nem lehet önben méltatlanul és ok nélkül belerúgni. Bizonyos eltitkolt családi problémák a halak mai napján a felszínre törhetnek, méghozzá annál erőteljesebben, minél régebb óta nyomták el az érzést. A jogtalanság érzése elsősorban önön uralkodhat el, de meglepődhet azon, hogy más családtagjai is ugyanúgy érezhetnek. Akkor próbáljon meg ellenállni a kísértésnek, hogy összevesszen a főnökével. Ezzel csak a jó lehetőségektől vágná el magát, igaz, hogy zseniális ötleteivel, a feje valója egyelőre nem tud mit kezdeni, és talán élből elutasítja azokat. De lehet, hogy holnapra már másként látja majd a dolgot. A bika úgy érzi, hogy kisebb válságba került, megrekedt az élete. Talán segítene, ha a szakmai téren megpróbálná tovább képezni magát. Ha nem tudja, merre felé is próbálkozzon, keresgéljen az interneten, vagy kérje ki egy látónő, esetleg egy asztrológus tanácsát.
0: Így van, köszi Vali.
1: Csodás horoszkópok vannak a mai napra.
0: Ugye. Köszi, hogy kisegítettél. Hát a folytatásban akkor érkeznek majd a napi ötös tagjai, és hát mivel, hogy ilyen felemás hetünk van...
1: Best of-ot csinálunk?
0: Így van, mi a best of-ot csinálunk. Mi az, amit ha 30 éves korodig nem kezdtél el, akkor itt az ideje, ez a mai kérdésünk, úgyhogy ezzel folytatjuk majd a hírek után.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
5: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig, Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő, menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
6: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
3: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Hozzáengedték a kórházból a MOL robbanás két sérültjét. Mégsem lépünk ki a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A MOL tiszaújvárosi üzemét érintő robbanásban megsérültek közül két személyt hazaengedtek a Miskolci kórházból. Hárman még megfigyelés alatt állnak, az ő állapotuk stabil, közölte az egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt bejegyzése szerint a tiszaújvárosi üzem négy súlyos sérültjét szállították a Debreceni Egyetemi Klinikai Központ égési centrumába. Egy sérült lélegeztetésre szorul, és mind a négyen másodfokú kiterjedt égési sérülést szenvedtek. Ellátásuk folyamatos, tette hozzá. Mint írta, folyamatosan kapcsolatban áll a kórházakkal, a sérültek állapotáról pedig azonnali tájékoztatást kért. A Tisza kormány visszavonja Magyarország kilépési szándékát a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Erről jelent meg határozat pénteken a Magyar Közlönyben. A szöveg szerint a kormány megerősíti Magyarország elkötelezettségét a nemzetközi jogrend erősítésére, a multilaterális intézmények működőképességének fenntartása és a Nemzetközi Büntetőigazságszolgáltatás támogatása mellett, és visszavonja a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésre irányuló döntést. Az Orbán kormány tavaly tavasszal jelentette be, hogy kezdeményezi Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból, ezt a döntést pedig a parlament fideszes többsége nem sokkal később meg is szavazta. Isten pünköstkor ajánlotta fel az egész világ számára azt a kegyelmet, ami mindannyiunk lelkében ott van, különösen azokéban, akik már Krisztushoz kapcsolódnak, mondta Erdő Péter bíboros Esztergom budapesti érsek pünköst vasárnapi, az Esztergom budapesti főegyház megye kardinális csatornájára feltöltött videó üzenetében. Erdő Péter úgy fogalmaz, nagyon fontos, hogy ez a kegyelem szeretetet, békét és nyugalmat hozzon a világnak, nekünk magunknak, a családjainknak és mindazoknak, akik a körünkben élnek. A bíboros, aki február 2-án mutatott be utoljára nyilvános szentmisét, súlyos betegségéből lábadozva, több mint 3 hónap után ezzel a rövid üzenettel lépett először kamera és nyilvánosság elé. Spanyolországban egyik kedvenc helyén halt meg Scherer Péter, aki feleségével Viktóriával utazott el, hogy erőre kapjon a május 2. felére és június 1. felére leszervezett előadásai előtt, írta a Blick. A Jászai Mari díjas színész 2026. május 19-én 64 éves korában halt meg. Scherer Péter 1961. november 16-án született Ajkán, 1980-ban érettségizett Szombathelyen, 1987-ben építőmérnöki diplomát szerzett, 1995-ben színművész oklevelet kapott a Magyar Színész Kamarától. Állandó filmes partnere Mucsi Zoltán volt, akivel többek között Jancsó Miklós Kései egyúttal nagyszerű filmjeiben alkották a főszerepeket.
3: Rádió Antrit időjárás.
7: Ma általában felhőtlen vagy derült, napos, száraz időre van kilátás, ugyanakkor északkeleten gomoly felhők képződhetnek. Az általában északias szél nagy területen megélénkül, néhol erős széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet kora délután 27 és 33 fok között várható.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
0: Kiváló kedreggelt, ez az Antrit reggel május 26-án 7 óra múlt, Fekete Dávid vagyok, és ugye Vali már itt van, mint azt ön is tudja, de jó reggelt még egyszer.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: A mai napi ötösünk egy best of, azt kérdezzük, hogy mi az, amit a 30 éves korig nem kezdtünk el, akkor éppen itt az ideje. Hát ha kapunk valami életvezetési tippet, úgyhogy ezzel folytatjuk mindjárt.
3: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Kiváló kedreggel, 7 óra 10-kor május 26-án, ez az Antritra reggel, és akkor ugyebár hát napi 5-ös best of-ot tartunk, mert hogy ilyen csonka hét van.
1: Igen, meg hát hosszú hétvége volt.
0: Így van.
1: Kicsit olyan lazább.
0: Így alakult.
1: Így van. Így.
0: De nem baj, nem maradunk napi 5-ös nélkül, mert hogy azt, ahhoz a kérdéshez nyúlunk vissza, hogyha mi az, amit 30 éves korunkig nem kezdtünk el, akkor éppen itt az ideje, hogy nekiálljunk. Hát, ha valami életvezetési tanácsokat vagy tippeket kapunk, kezdjük is gyorsan Balázssal.
1: Balázs néha eljár futni, fontos számára az egészséges életmód.
0: No, hallgassuk, hogy mit mond.
2: Elmondanám, ezt kapásból kivágnátok. Kezdjen el futni. Tök jó, kb. Én is akkor kezdtem el. Vagy lehet, hogy később. Aztán vannak benne szép dolgok, most, hogy már öregszem, így már egyre nehezebb. Jó, azt el lehet kezdeni bármikor szerintem. Akkor a növényevést, azt meg abszolút el lehet kezdeni 30 éves korban. Más nem, mint az ember tényleg. Ki kell próbálni egy csomó dolgot az életben. Tandemugrás, ejtőernyős tandemugrás, meg vadvízi kenú, meg így ki kell lépni a komfortzónából. Nyilván én is akkor kezdtem ilyeneket csinálni, amikor ugye elkezdtem idősödni. És akkor rájöttem, hogy na, akkor próbáljuk ki ezt is, próbáljuk ki azt is. Egyszer élünk, rövid az élet. Ennek kipróbáltam még más dolgokat, de nem rádió téma. A kávítószert az senki ne próbálja.
1: Igen, mert egyébként azért mondjuk 30 éves korukig az emberek úgymond letudják már ki a kötelező köröket, még esetleg már el is váltak, mondjuk, már megvan egy-két gyerek, és akkor lehet újra kezdeni, mondjuk ez nem feltétlenül 30 évesen, mert nyilván lehet bármikor újra kezdeni, persze. Mint én a sorivást, de azt nem 30 évesen.
0: De, mit tesz veled ez a rádió?
1: Látod? De a futás, igen, hát a Balázs most az Ultramarat, vagy Balatont is lefutotta, vagy körbefutotta.
0: Meg megnyerte a Borvidéki félmaraton 5 kilométeres
1: tartját. Ó, tényleg.
0: Na, hát akkor a futás az lehet.
1: Soha nem később.
0: Ilyesmi. Tandemugrás. Meg a többi.
1: Azért az ijesztő, de...
0: Igen, ez egy kicsit para. Köszönjük neki, Borival folytatjuk.
1: Borinak van egy 8 éves kis csivavája, aki minden nap örül neki, amikor hazaér, nem is tudja elképzelni az életét nélküle.
3: 30-on, de fiatalkori vágyam volt mindig megtanulni gitározni, és ezt mindig úgy toltam magam előtt. Hát még mindig itt van a terveink között, de most úgy gondoltam, hogy a tanulást, ha leteszem, és már ezekkel így mind végzek, akkor egyszer csak neki fogok állni, és szeretnék megtanulni gitározni, mert én nagyon szeretek énekelni is, és ez az egyik ilyen kiemelt vágyam, hogy gitározok, és én saját magam kísérem az énekemet, tehát ez egy ilyen idealizált elképzelés a részemről.
0: Wow!
1: Gitározás, amik... Ilyesfajta indítatáson még nem volt, de igen, ezek ilyen bakancslistás dolgok, nem így az embereknél, és hogy most ez 30 éves, 40 vagy 50 évesen, vagy később következik, szerintem soha nem késő, még 70 évesen is ki lehet próbálni olyan dolgot, amit esetleg az ember korábban nem.
0: Persze, benne van.
1: Egyébként olyan 60 éves, vagy 60-70 évesen már lehet kipróbálnám a tandemugrást, ez a már nincs sok veszteni való. Már nincs sok veszteni való. És akkor lehet, hogy már simán így legyőzni, mert azért nekem így van egy kicsi ilyen
0: félelmem. De lehet, hogy akkor már nem biztos, hogy gyildomos, nem?
1: Miért?
0: Nem tudom.
1: Mi az, ez kiszabja meg, vagy kimondja meg, hogy most annyi idősen vagy.
0: Szerintem az egészségügyi kondícióid.
1: De miért ne lehet? Azért ma már más, azért jóval fiatalosabbak és egészségesebbek szerintem így a mai idősebb korosztály, mint régen.
0: Nem azt mondom,
1: volt.
0: Hogy 60-70 évesen már trottyog az emberek, azt mondom, mm-hmm. hogy akkor már azért vannak olyasfajta problémák, hogy olyasfajta problémák, amik mondjuk nem teszik illomossá a tandemugrást például. Igen. No, köszönjük Balázsnak és Borinak, Frankivel folytatjuk, majd az ő hangját úgyis régen hallottuk, úgyhogy tartson velünk.
4: Antrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Ez az Antri reggel 7.22-kor május 26-án, kedden folytatjuk a napi 5-ös best of-ot, ugye az a kérdésünk ma, ahhoz nyúlunk vissza, hogy mi az, amit a 30 éves korig nem kezdtünk el, akkor éppen itt az ideje. Kette már megosztották velünk, most folytassuk Frankivel.
1: Franki energetikus mérnök ember, ennek megfelelően épületvillamossági vállalkozása is van, amivel rangos elismeréseket is bezsebelt már.
2: Hát több dolgot is fel tudnék sorolni. Hát legelső szerintem és legfontosabb a pénzügyi ismeretek tanulását és a gazdálkodást. Sajnos az iskolában ez nem képezi a tanulmányoknak a tárgyát, és egy nagyon-nagyon fontos lenne, hiszen látom, hogy a polgártársaim mennyire fogalom nélkül vannak nagyon sok esetben pénzügyek tekintetében. Aztán ott van a férfiaknak a főzés. Nagyon jó dolog, és nagyon értékelik a hölgyek, hogyha egy férfi jól tud főzni, nem csupán a megszokott halászlé vagy pörkölt cuccokat. Vagy a motorozás. Fiatalkorom óta motorozom, de van olyan barátom, aki 50 fölött tette le a jogosítványt, és azóta is vígan gurul velünk, feleségével együtt, és nagyon-nagyon élvezik. De a legújabb nagy kedvencem az a pedál. Korábban ezt nem ismertük, egy új sport, új dolog, de mindenkinek ki kellene próbálni.
0: No, köszönjük Frankinek.
1: Mondjuk én a motorozást, arról így hallottam, hogy azért sokan már így 50 felett kezdtek bele ennek a tanulásába, vagy egyáltalán élvezni, hogy felmertek. Lehet, hogy csak 50 éves koruk után mertek felülni a motorra. Ki tudja.
0: Hát lehet, hogy jobban jártak úgy, mint hogyha túl korán tették volna, ahogy nekem sikerült.
1: Aztán nem jó vége lett?
0: Hát nem, nagyon. Motoros karrierem elég hamar vége lett. Na hát köszönjük fel, a főzés? Férfiaknak a főzés.
1: Szerintem ez jó alap. Tehát, hogy ez legyen a megszokó
0: alap. Mi az, hogy alap?
1: Na. Tehát ez a nincsen gond, hogyha sőt, kimondottan jó, hogyha egy férfi tud főzni. De azt megcáfolom, mert az is jó, hogyha az alap dolgok megvannak szerintem. Tehát nem kell azért, nem tudom én, milyen remek műveket alkotni. Szerintem a sima, egyszerű, hétköznapi ebédeket, ételeket is teljesen jó, hogy el tudják
0: készíteni. Hát azt mondja, hogy a pörköltön még a halászleven kívül.
1: Kívül, igen.
0: No, köszönjük Frankinek, ketten vannak még kicsodák, vannak még Nagysasi és Gábor, úgyhogy velük folytatjuk majd.
3: Andrét, ez a Rádió Andrét.

0: 8 is elmúlt már, egy perccel május 26-án kedden, ez az Antrit reggel, és elérkeztünk mai napi ötösünk utolsó etapjához. Hárman már megosztották velünk, hogy mi az, amit a 30 éves korig nem kezd el az ember, akkor éppen ideje, hogy megtegye és belevágjon, folytassuk nagy Sasival.
1: Sasi évtizedig dolgozott anyakönyvezetőként, ezáltal rengeteg időt töltött fiatalok és persze szerelmesek között.
2: Van titkos vágya, hogy bármennyire is szereti a munkáját, esetleg van olyan, amit nagyon szívesen csinálna, vagy olyan hobbi, és akkor változtat, vagy nem. Hát minden esetre szerintem mindenki a saját életét tudja legjobban, én magam is, úgyhogy én nagyon-nagyon szerettem anyakönyvvezető lenni, soha nem is titkoltam, nagyon szerettem a fiatalokkal lenni. Aztán eltelt egy kis idő, és elkezdtem azon gondolkodni, hogy nem is gondolkodni, hanem úgy jött ez az egész, hogy mi az, amit én még nagyon-nagyon szívesen csinálnék. És akkor kiderült, hogy hát az írás. És mindenkinek javaslom, hogy soha ne hagyja ezt az ötletet el, ha van valamilyen ilyen ötlete, hogy próbálja ki magát esetleg egy teljesen más területen, mint amit éppen csinál, mert aztán lehet, hogy az lesz utána a kedvence. Nekem amennyire szerettem az anyakönyvi munkát, kiderült, hogy az újságírást legalább annyira szeretem, sőt, hát egy kicsit tovább is mentem, ugye, mert akkor még megírtam 8 könyvet is, úgyhogy lehet próbálkozni, lehet gondolkodni, mert sokszor van olyan, hogy az ember rálép egy útra, aztán kiderül, hogy van ám egy másik út is, amit legalább olyan jól lehet csinálni, meg szeretni is.
0: Na hát, járjuk be az utainkat.
1: Úgy, igen, karrierváltás, vagy munkaváltás. Igen, az, mondjuk azt gondolom továbbra is, hogy most a 30 évet adtuk meg mind kérdésnek, persze, de hogy ez igazából bármikor bekövetkezhet valami, lehet, hogy a 30 éve az egy ilyen vízválaszt, egy ilyen krisztusi kor, igaz, az 33,
0: na, igen.
1: De igen.
0: Na, hát vannak ilyen mindenféle mémek az internete, hogy elérkeztél a 30-as éveidbe, akkor választ ki éppen a midlife krízisedet, minek mondják ezt?
1: Hát
0: életközepi válságodat, hogy akkor mit tudom, növényeket, igen, hogy növényeket kezdesz el gyártani,
1: hát
0: baba projekt, mit tudom.
1: De életközepi válság az ilyen 50 év, nem? Miért pont 30?
0: Kitolódik minden össze-vissza, vagy ez már nem az a kor.
1: Ja, jó. Hát.
0: Itt 30 évesen már ki vagy égve.
1: Ez elég szomorú.
0: Hát ez ilyen. Na, folytassuk gyorsan Gáborra.
1: Gábor egy szabályosan körbeszántott tanyán él, és 9 kutyája, valamint 100 tyúkja van.
0: Na azért, hát 10 az kevésnek hangzott.
3: Hát szerintem az úszás az egyik, aki nem tanult meg 30 éves koráig, az nem volna baj szerintem, ha nagyon gyorsan becsobbanna és elkezdeni. Illetve hallottam olyanról is, aki biciklizni nem tanult meg, próbálkozott ilyen triciklivel, meg mindenféle idétlenséggel, de hát azért szerintem biciklizni illik megtanulni. Illetve sajnos most aktuális a mostani fiatal társadalomra, hogy 30 éves kor után legalább jó lenne, ha mindenki elkezdene szorgalmasan ténykedni, kicsit dolgozgatni, meg ilyesmi, mert nem lesz nyugdíjunk, az biztos Isten.
1: Egyébként az úszás, az van, hát felnőtt úszás oktatás, az létezik, az van, és az teljesen jó.
0: Beszéltünk is itt valamikor a reggelben a felnőtt úszásról, úszásoktatóval.
1: Igen. Az milyen jó, mert
0: bármikor el lehet kezdeni. Ő is nem emlékszem már pontosan, hogy hány éves volt a legidősebb úszója, de tényleg már bőven nyugdíjas kor fölött.
1: Mondjuk biciklizni az érdekes lehet, azt így nem tudom, hogy milyen lehet így felnőttként megtanulni. Meg ez a dolgozni, hát igen, ez úgy fiatal. Jó, hát dolgoznak ők, csak máshogyan. Na.
0: Ja,
1: egy kicsit
0: kiküldeni
1: őket a földekre kapálni.
0: Ha mondjuk,
1: például.
0: Úgy saját levében tud igazán lebarnulni az ember.
1: Az biztos.
0: Ezt mondták a régiek. Úgy hallottam. Köszönjük a napjótosságainak a mai közreműködéseket, elengedjük őket, és útinfóval folytatjuk, úgyhogy füleje, hogyha utazni készül.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
5: Haló!
6: Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
6: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
6: Milyen típusú az autó?
5: Autó? miféle autó, mink a lovaskocsival vagyunk, kérem.
7: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
5: Haló, és a lóval mi lesz?
8: Kész cirkusz lesz az idei városi gyermeknap. Május 31-én vasárnap artista vásári varieté, utcai zsonglőr show, varázslatos cirkuszi akadémia és zsonglőr játszóház vár rád Szekszárdon, a Szent István téren, a Babics Mihály Kulturális Központ szervezésében. Kispárna mesezenekar, ringató, kézműves foglalkozások, gyermekjátszók és családi nap a Tolna vármegyei rendőrfőkapitánysággal. Irány a négyszögletű kerekerdő. Városi gyermeknap május 31-én vasárnap. Bővebb információ szexardagora.hu.
9: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a Csak a Gyulai akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepény sem. Wow, Dom Pepe!
4: Ennyi volt a reklám.
10: A közlekedési hírek támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2. Több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
4: Rádió Antrit közlekedés.
0: És már itt is vagyunk az útinfokkal. Vali, mi a pálya?
1: A 63-as főút 8-es és 15-ös kilométerek között kaszálnak, ezért mindkét irányban korlátozás várható. Szintén kaszálnak a 6-os főúton a 123-as és 143-as kilométer között. Ott is figyeljenek az arra haladók. Ha a Szekszárdot nézzük, akkor pedig hát a Újváros felé jövünk befele, ott eléggé nagy a forgalom, ahogy a szokásos Damjanics utca, Mátyás Király utca környékén is, illetve hát a központban is, mert megindult ma az iskola, meg mindenki megy dolgozni, úgyhogy mindenki legyen óvatos és figyeljen oda. Meleg van, egy kicsit ingerültebbek lehetünk, úgyhogy sok-sok türelmet, és hogyha lát valamit, akkor hívja minket a 744-444-es telefonszámon.
0: Köszi, Vali, és hát az autópályán továbbra is megvannak azok, amelyek megvannak most már hetek óta.
1: Igen. A Pécs felé vezető oldalon ugye egy Szekszárd-Gemenc csomópontnál burkolatfelújítás van 142-es és 146-os kilométer között. Ott elkerülésre számítsanak, ahogyan Bátaszék után is, pedig ott a híd és nem is tudom milyen alagútnál szerkezetet javítanak, 168-es és 169-es kilométer között.
0: Így van, ezekre is érdemes odafigyelni. Köszi, Vali, hogy megosztottad velünk az útinfokat, vezessen óvatosan, jó utat kívánunk!
4: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
11: Ladies and gentlemen, this is Strahman's dream, who's in?

0: Kiváló kedreget, 3:48 is elmúlt már 2 perccel május 26-án, és hát ez az az időpont, amikor Vali megosztja velünk, hogy milyen időjárásban is lesz ma részünk, úgyhogy hallgatunk, Vali.
1: Mert még a tavasz utolsó hónapjánál tartunk, már nem sokáig, de hát egy kánikula lesz ma. 30 fok maximummal, és hát az UV-sugarzás elég magas lesz 11 és 14 óra között. Felhő szinte nem is lesz felettünk, a szél sem fog folyni, csak meleg lesz, úgyhogy sok-sok folyadék mindenkinek, és hát a naptejek, meg hát a bőrünk védelméről gondoskodjunk, kerüljenek elő azok a naptejek, mert hát még az utcán is feléghetünk. Akár sétálás közben.
0: Szalmakalap.
1: Szalmakalap.
0: Sőt, akár voltam pecázni tavaly nyáron, és láttam olyan sapkát, amin volt egy ilyen napernyő.
1: Az igen. Ma már bármit lehet.
0: Azóta is olyat keresek, úgyhogy ha valaki tud, akkor szóljon.
1: Igen. És hát holnapig tart ki, és elvileg holnap jön majd egy lehűlés, de hát azt majd meglátjuk.
0: És érdemes odafigyelni a pollen terhelésre, mint az hallhatja. A fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja magas, extrém magas tartományban alakul, de már ott van a levegőben a tölgy, a platán, a nyír, a ciprus, a tiszafafélék, a bodza, a vadgesztenye, a bükk, a dió és a kőr is, virágpora is.
1: A Dávid, mi élő pollen jelentésünk.
0: Igen. És a lágyszárú allergének közül a lórom és az ernyős virágzatúak is ott vannak, bármik is legyenek azok. És hát az orvos meteorológia arra figyelmeztet, hogy a délelőtti melegedés miatt vérnyomás, ingadozás, szédülés és keringési problémák jelentkezhetnek, a kánikula miatt pedig tompábbak, bágyattabbak lehetünk, csökkenhet a szellemi és fizikai munkavégző képesség, és ez milyen jól jelzi, hogy a feliratban elírták a lehetünket lehezünkre.
1: Lehet, hogy már aki írta, mert
0: az, már ugye? Ez már egy intertextualitás.
1: Holnapig erősödik a meleg, szerintem azért a fejfájósoknak ezért ez elég nagy teher lesz. Nekem már éjszaka is eléggé fájt a fejem. De majd valakinek majd a hidegfront miatt jön, úgyhogy...
0: Így van, mindig van valami jóság.
1: Lehet rákészülni.
0: Így készülni, így kalkuláljon, tehát hogy kimerészkedik a nagyvilágba, zenélünk, aztán pedig összegzünk, maradjon velünk.
2: Ez az Antrit reggel. Kezdjön a napot igazi zenei változatossággal.

0: 3 perc múlva 8 óra lesz május 26-án, kedden, ez az Antrit reggel, nagyon gyorsan összegezzünk, Vali, kérlek.
1: A napi ötös tagjait arról kérdeztük, egy kicsit nosztalgiáztunk, mert régi kérdéshez nyúltunk vissza, hogy amit még nem kezdtek el 30 éves korukig, mi lenne az, amit elkezdenének, volt itt a sport, a biciklizés,
0: úszás.
1: Akkor karrierváltás, meg a zene, gitározás is volt, úgyhogy...
0: Így van.
1: Érdekes volt.
0: Köszönjük a napjátosnak a mai közreműködésüket, elengedjük őket, és felkészülünk jó hírek órákra, mert bár kedv van, mégis hétfővel felérő kedv van, mert hogy hétkezdés, és hogyan is lehetne jobban kezdeni egy hetet, mint csupa-csupa jó hírrel. Tudja jól, már én is megtanultam a szövegemet, nagyon ügyes vagyok, úgyhogy ezekkel folytatjuk majd, de csak a hírek után.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Csúcs technológia Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban. Mert nekünk fontos az ön egészsége.
6: Igényesen kialakított irodahelyiségek kiadók Szekszárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt Szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
7: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
3: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota. 16 évet kapott egy kislányokkal erőszakoskodó férfi. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota honlapján. A Sándor Palota azt közölte, hogy a köztársasági elnök a kegyelmi döntés kivizsgálását kezdettől teljes egészében támogatja, és ahogyan azt az elnöki hivatal május 19-i közleményében kijelentette, kész együttműködni a kormánnyal annak érdekében, hogy a közvélemény valós képet kaphasson erről a nagy közfelháborodást kiváltó esetről. A felsorolás szerint az iratok között szerepel a Hunnia perben 2023. március 9-én hozott ítéletről, valamint a pápai felhíváshoz és a pápai látogatáshoz kapcsolódó egyéni kegyelmi döntésről készült feljegyzés. Az iratanyag összesen több mint 200 oldalnyi, a kegyelmi eljáráshoz kapcsolódó dokumentumot foglal magában. Jelentős személyi változások alakítják át a fővárosi közgyűlés erőviszonyait. A Fidesz új frakcióvezetőt nevez ki, miközben több képviselő is a parlamentbe távozik. Szepesfalvi Anna veszi át a Fidesz fővárosi frakciójának vezetését, jelentette be a politikus. A képviselőcsoportot eddig Szentkirályi Alexandra vezette, ő azonban Radics Béla képviselővel együtt a parlamentben folytatja munkáját, ami újabb személyi átrendeződést indít el a fővárosi közgyűlésben. Nem csak a Fidesznél történnek változások. A Tisza párt fővárosi frakciójából szintén ketten távoznak a parlamentbe, így Kujja András és Lakos Eszter ülhet be a közgyűlésbe. Mások mellett Oswald Marikával és Csere Lászlóval, a Budapesti Operett Színház művészeivel is találkozhat a 9. Veszprémi Rátonyi Róbert Operett Fesztivál közönsége. A város több pontján zajló 4 napos programsorozat június 18-án kezdődik, közölte a Veszprémi Petőfi Színház előtt tartott pénteki sajtótájékoztatóján a fesztivál művészeti vezetője. Keller János elmondta, a város több pontján zajló gyerekprogramokkal és művészbeszélgetésekkel tarkított rendezvénysorozat június 18-án zenés, lovas, kocsis városi felvonulással indul. Este a Budapesti Játékszín Hippolyta Lakály című vígjátékát láthatja a közönség, melyet közönség találkozó követ az előadás szereplőivel. A fővárosi törvényszék 16 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte első fokon azt a férfit, aki kiskorú lányok ellen követett el súlyos bűncselekményeket, derül ki a bíróság közleményéből. Az ítélet szerint a vádlott 2023. november 25-én egy budapesti szálloda vendége volt, és felfigyelt egy iskolás csoportra, akik osztálykirándulásokon ugyanabban a szállodában szálltak meg. A férfi bekopogott a diáklányok egyik szobájába, és magát a szálloda biztonsági őrének adta ki, majd az este folyamán különböző valótlan állításokkal, indokokkal és fenyegetéssel elérte, hogy egy-egy kiskorú lány egyedül maradjon vele, illetve az egyik sértett ne hagyja el a szobáját. A férfi mindkét kiskorú felé szexuálisan közeledett, egyikükkel szemben pedig erőszakot is alkalmazott.
3: Rádió Antrit időjárás.
8: Ma általában felhőtlen vagy derült, napos, száraz időre van kilátás, ugyanakkor északkeleten gomoly felhők képződhetnek. Az általában északias szél nagy területen megélénkül, néhol erős széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet kora délután 27 és 33 fok között várható.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
0: Kiváló kedreggel, ez az Antrit reggel május 26-án 8 óra múlt, már Fekete Dávid vagyok, és továbbra is itt van velünk a Vali. Jó reggelt még egyszer.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: És akkor jó hírek óránk érkezik nem soká, hiszen hogyan is indulhatna jobban egy hét, mint csupa-csupa jó hírrel. Bizony, mindjárt kezdünk.
3: Az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Unbelievable. Ez az Antri reggel, 4:09 lesz, 2 perc múlva május 26-án, egy kedden, úgyhogy hamarosan megkezdjük mai jó hírek óránkat, hiszen hogyan is kezdődhetne igazán szuper jól egy hét, hanem csupa-csupa jó hírrel, úgyhogy Vali,
1: de hát azért elmondjuk, hogy hosszú hétvége volt, jó idő volt, volt pünkösdi fesztivál, és nagyon sokan voltak, jó programok és koncertek voltak, lehetett napozni, nyaralni, szinte állítólag 20 fokos volt a Balaton, még fürödni is lehetett benne, úgyhogy igazából ez is a jó hír kategóriába beleférhet. Olyan. De hogy újra hoztam így kicsit nemzetközileg más országokból híreket, mert hogy például Ausztráliában a 4 napos munkahét kísérlet növelte a termelékenységet.
0: Erről beszéltünk ugye a 4 napos munkahétről,
1: igen,
0: már
1: igen,
0: többször.
1: Igen, hogy esetleg ennek így lehet valami jövőben
0: is. No, hát akkor
1: képe.
0: Halljuk, hogy hogyan.
1: Megérkeztek az ausztrál 4 napos munkahét kísérlet eredményei, amelyek szerint a résztvevő cégek közel fele termelékenység növekedést tapasztalt. 2022 és 2023 között 15 ausztrál vállalat tesztelte az úgymond 180-100 4 napos munkahetet, amelynek keretében a munkavállalók a korábbi munkaidő 80%-át ledolgozva a fizetésük 100%-át kapják meg, cserébe ezért, hogy a korábbi teljesítményük 100%-át fenntartsák. Tehát így jön ki ez a 180-100, hogy a kevesebbet dolgoznak, megkapják a 100%-os fizetést, viszont a teljesítményt is 100%-on kell tartani.
0: Tehát a munkaidő kevesebb.
1: A munkaidő a kevesebb.
0: Az elvárás ugyanaz.
1: Igen.
0: Okay.
1: Viszont a fizetés az is az 5 naposnak felel meg. Igen. Az új kutatás megállapította, hogy a résztvevő vállalatok közül egy kivételével mindegyik megtartotta a 4 napos munkahetet a kísérlet után. A résztvevő cégek különböző iparágakban működtek, az ingatlan kezeléstől egészen a kiadói tevékenységig. Máshol végzett hasonló kísérletek eredményeit tükrözve a résztvevő 6 vállalkozás termelékenység növekedésről számolt be, a többi pedig tapasztalt különbséget.
0: Nem tapasztalt különbséget.
1: Miközben a munkahelyi kiégés problémájával küzdünk és társadalmi kihívásokkal szembesülünk azzal kapcsolatban, hogy mit kezdjünk az AI-tól való termelékenység növekedéssel, a 4 napos munkahelyt érdekes eleme lehet mindkét vitának, mondja a tanulmányi egyik vezetője. Bár egyre több bizonyíték utal arra, hogy a 4 napos munkahét növeli a termelékenységet, csökkenti a személyzet fluktuációját és javítja a munkavállalók jólétét, ugyanakkor a kritikusok megkérdőjelezik, hogy ezek az előnyök hosszú távon is fenntarthatóak-e.
0: Hát ez az.
1: Érdekes.
0: Hogy fenntarthatóak-e.
1: Még ezek. Ugye itt szexáron igaz, hogy akkor a Covid idején meg nem is tudom, minek a kapcsán volt az, hogy például az önkormányzatnál ott hétfőtől csütörtökig dolgoztak, ha jól emlékszem, egy plusz egy fél órát vagy egy órát ráhúztak, és akkor a péntek az szabad volt. Lehet, hogy fűtés kapcsán volt egy kicsi spórolás, vagy nem tudom, minek a kapcsán volt, de hogy ez itt volt átmenetileg egy ilyen itt bevezetve. És hát azért a világszinten nem is tudom, hogy melyik skandináv ország próbálkozott, azt lehet, hogy Norvégia ennek a bevezetésével a 4 napos munkahétnek.
0: Hát valamelyik skandinávia, ott működnek ezek. Köszi, Vali, hogy ezt megosztottad velünk, zenélünk, aztán pedig folytatjuk a jó híreket.
2: Ez az Andrit reggel. Rádió Andrit.

0: Ez az Antrics reggel, 8:30 is elmúlt már 2 perccel május 26-án. Kedden folytatjuk nagyon gyorsan jó hírek óránkat, hiszen hogyan is kezdődhetne szuperebbül egy új hét, mint csupa-csupa jó hírrel.
1: És most megyünk Franciaországba.
0: Menjünk oda.
1: Ugyanis Franciaország törvényt fogadott el a kifosztott műkincsek visszaszolgáltatásáról. Történelmi jelentőségű lépésként a francia törvényhozók elfogadtak egy törvényt, amely megkönnyíti a gyarmati időkben eltulajdonított kulturális műkincsek származási országukba való visszajuttatását. Franciaország hasonlóan sok más gyarmattartó hatalomhoz új területek meghódításakor a világ minden tájáról zsákmányolt műkincseket. Ezek közül sok ma nyugati múzeumokban látható, ami tovább táplálja a lopott műkincsek hazaszállításáról folyó vitát. Az új törvény felhatalmazza a francia kormányt, hogy rendelettel hagyja jóvá a kifosztott műtárgyak visszaszolgáltatását, ahelyett, hogy minden egyes esetre külön törvényt kellene hoznia. Franciaország nem az első európai ország, amely szembesül a kulturális műtárgyak kisajátításával. 2021-ben a holland kormány irányelveket tett közzé, amelyek megkönnyítik a volt gyarmatok számára a lopott műtárgyak visszakövetelését. Indonézia 2024-ben tett így, visszakövetelve a rotterdami Vered Múzeumból származó műalkotásokat. Milyen érdekes. És mennyi ilyen lehet akkor, nem így a világ szerte?
0: Sok.
1: Lehet.
0: Most gondoljunk bele, hogy a 17. századtól volt, ha minden igaz.
1: Igen.
0: Ha minden igaz, ugye a gyarmatosítás, amikor Franciaország, Hollandia, Anglia gyarmatosított. Igen. Most azóta ezek a lopott műkincsek, ezek így jó meg voltak maguknak.
1: És most így ezek szerint múzeumokban vannak.
0: Igen, és most akkor hirtelen...
1: Most hirtelen...
0: Visszaadjuk, vagy hogy működik ez?
1: Én nem is tudom.
0: Ennyi idő kellett hozzá, hogy eljussanak?
1: Azért, hogy... És akkor visszaszedjük, és mondjuk a Louvre-ba mondjuk, vagy valamelyik híresebb múzeumban, akkor oda elhelyezik így ez a cél ezzel? Hogy így, nem?
0: Micsoda?
1: Hát, hogy akkor a visszakerül... Ja, hogy a múzeumból...
0: Kerül vissza a gyarmatra.
1: Hogy a gyarmatra? Ó! Akkor most fordítva gondolkodtam. Ó, hát ez érdekes.
0: Amikor ott voltak gyarmatosítani, igen, a hollandok meg a franciák, ellopták a dolgokat, elvitték haza.
1: Akkor...
0: Kiállították a múzeumokba, most pedig ott vagy a múzeumból, vigyék vissza oda, honnan ellopták.
1: Ez érdekes, nem tudom, mi lehetett a motiváció a francia kormánynak, de jó, hát ők biztosan értik.
0: Biztos tudják. Na hát végül is, figyelj, visszakerül a helyére, az egy jó hír. Maradjunk
1: annyiba.
0: Mondjuk, hogyha a boltból lopsz és visszaviszed, akkor nem megtapsolnak, hanem ennyibe van. Nem vagyunk államok. Na.
1: Haladjunk, vagy majd most zenélünk?
0: Aztán pedig kimegyünk Walesbe egy picikét. Ott olyan szép idő van ilyenkor.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
3: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2, a hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
4: Tudtad, hogy a Tesla nem csak egy autómárka neve? A tudós Nikola Tesla, akiről elnevezték, tele volt végtelen energiával. Ezt a nagy energiát hozzá el a Pont Pécs Fesztivál június 11 és 14 között Pécsre, a sportcsarnokba, ahol látványos show musical lesz látható és hallható a legendás feltalálóról. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
6: Mind a stadion élményt a nappalitba. Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
2: Ennyi volt a reklám.
7: Ez az Antrit reggel.

0: Kiváló kedreget, 8.41-kor, május 26-án, ez az Antrit reggel. Folytassuk gyorsan jó hírek óránkat, hogy jobban induljon ez a hét. Ott tartottunk, hogy Franciaország visszaadja a kincseket.
1: Igen, a műkincseket.
0: Onnan ellopták őket.
1: Igen.
0: Milyen gáláns felajánlás. Folytassuk Velszel.
1: Igen, mert hogy szinte minden hétre jut egyébként egy olyan hír, ahol akár főiskolások, akár középiskolások részére ugye ingyenes iskolai étkeztetést biztosít az adott ország, és így tett Velsz is. A velszi kormány megerősítette, hogy szeptembertől minden olyan velszi középiskolás diák jogosult lesz ingyenes iskolai étkezésre, akinek szülei Universal Credit, vagyis alacsony jövedelműek számára nyújtott megélhetési támogatás ellátásban részesülnek. Jelenleg csak azok a középiskolás diákok igényelhetnek ingyenes iskolai étkezést, akiknek háztartásának nettó éves jövedelme 7400 font alatt van.
0: Az igen.
1: Az új szabályozás eltörli ezt a jövedelem küszöböt, így a rendszer összhangba kerül a szomszédos Angliával. Velszben minden általános iskolás gyermek ingyenes iskolai étkezésben részesül. A politikát kedden bejelentve a velszi miniszterelnök elmondta, hogy a cél a diákok tanulásának támogatása, és a családok számára egy gonddal kevesebb. Ez akkor történik, amikor a szomszédos Anglia az iskolai étkeztetés átalakítására készül. A múlt hónapban a kormány konzultációt indított arról a tervről, hogy betiltsák a cukros snackeket és a feldolgozott élelmiszereket az iskolai étkezésből, és azokat egészségesebb alternatívákkal helyettesítsék.
0: A 7400 font az ilyen kevésnek tűnik, de egyébként az 3 millió forint plusz.
1: Jó, hát mondjuk a kinti keretek, vagy kinti körülményeknek megfelelően.
0: Csak mondom, hogy most azért néztem, hogy 7400 font, az mi lehet, az semmi. Azért annyira nem semmi.
1: Igen.
0: De hát akkor is egy éves egy háztartási nettó jövedelme ez alatt van.
1: Azok igen, mert ugye közben Angliában meg ugye magára az egészséges étkezésre álltak rá. Ja igen, most már eszem, azt hiszem, hogy Franciaország volt legutóbb az a hír, az egy eurós étkezést kaptak az egyetemisták, vagy igen, a főiskolások. Igen.
0: Volt egy ilyen. No hát, akkor most már Velszben is.
1: Most már ott is. Jó, az azért Velszben azért teljesen más, gondolom az ilyen létszínvonal, mint mondjuk.
0: Nem tudom, nem éltem ott.
1: Én csak így gondolom. Igen.
0: Na, köszi, Vali. Ezután pedig megmentünk egy folyót, úgyhogy tartson velünk.
2: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: Ez az Antritreker, május 26-án egy kedden, 3:49 is elmúlt már, és akkor mentsünk meg egy folyót, Mari.
1: Igen. Miközben az angol folyók rossz állapota országos botránnyá vált, egy közösség megmutatta, mire képes a folyó helyreállítás, és erőfeszítéseiért is díjat is kapott. Több mint egy évtizedet folyik egy közösség által vezetett folyó helyreállítási projekt. Hú, most nem fogom tudni ezeket a...
0: Leicestershire, Derbyshire és Staffordshire.
1: Megyéken átfolyó méz folyó, köszönöm, Dávid, egy szakaszán. Ennek a partján a földjeiket felajánló gazdákkal együttműködve a helyi természetvédők eltávolították az invazív fajokat, megoldották a szennyezés problémáját, és új élőhelyeket hoztak létre a folyó 10 mérföldes szakaszán, új életet lehelve az egykor kimerült folyóba. A Trent River Trust által vezetett erőfeszítéseiket most az egy díjjal folyóhely...
0: Environment Agency.
1: Köszönöm, folyóhelyreértési díjjal jutalmazták. A szervezet képviselője elmondta, hogy ez annak a példája, hogy mi lehetséges a folyók helyreállításában. Meg kell ragadnunk a lehetőséget, és biztosítanunk kell, hogy a gazdák megbízható, jól finanszírozott támogatási programokhoz jussanak, hogy a helyreállítási erőfeszítések ne kerüljenek veszélybe.
0: Így van, és ez azt gondolom, hogy most ebben a sivatagiasodó időben, ami van itt hazánkban is, ugye, hogy azért a vízkészletünk az megcsapant jelentősen.
1: Hát azért itt is... Jól jönne.
0: Igen.
1: Ilyen erőfő. Jó, azért Angliában más, ott azért rendszeres csapadék utánpótlás van.
0: Más, nem nyilván. Szó, csak hogy de ez azért aktuális probléma.
1: De milyen jó, hogy így összefognak, és akkor eleve ugye a gazdálkodáshoz, és ugye a termeléshez mennyiben hozzájárul, hogyha mondjuk tiszta az a folyóvíz.
0: Egyértelmű.
1: Abszolút.
0: Egyértelmű, hogyha már természet, akkor menjünk tovább Kínába.
1: Kína vártnál gyorsabban csökkenti a kibocsátást egy jelentés szerint. Egy globális energiaelemzés megállapított, hogy a világ legnagyobb szennyezője a kibocsátás csökkentés terén kevesebbet ígér, de többet teljesít. Egy kedden közzétett jelentés szerint Kína jó úton halad ahhoz, hogy a 2023-as csúcsértékhez képest az évtized során 17%-kal csökkentse kibocsátását. Ez jelentős javulás ahhoz képest, hogy Kína 2035-ig 7-10%-os csökkentést vállalt. A Bloomberg 2050-re 50%-os csökkenést jósolt Kína kibocsátásában. A globális felmelegedés 2 fok alatt tartásához azonban ennél meredekebb csökkentésre van szükség, állítják a tudósok. A jelentés az iráni háború következményei miatt a szegekbe szökött fosszilis tüzelőanyag árak közepette jelent meg. A geopolitikai zűrzavarra utalva a Bloomberg megjegyezte, hogy az importált fosszilis tüzelőanyagoktól függő országok felgyorsítják az átállást a megújuló energiaforrásokra.
0: Aha.
1: Kérdés, hogy ez elég lesz-e, és a jelentés szerint a legjobb esetben is már úgymond elszaladt az az időablak, amelyben a felmelegedés 1,5 Celsius fok alatt lehetett volna tartani. Ezt a nézetet sok tudós osztja, ugyanakkor azt állítja, hogy még mindig létezik hiteles út a hőmérséklet emelkedés 1,81 Celsius fokra való korlátozásához.
0: Aha, értem.
1: Érdekes.
0: De előtte meg azt mondják, hogy a 2 fok alatt tartáshoz ennél is meredekebb csökkenés kell. Mármint az 50%-nál is meredekebb csökkenés.
1: De ezért hihetetlen, micsoda ilyen felmérések és jelentések készülnek így világszerte.
0: Nem? És sőt, hogy van még egy jelentés, amit itt kiemelnek a cikkben, hogy nagyobb ambíciók nélkül a század végére 2,3, illetve 2,5 Celsius fokos felmelegedés várható.
1: Hát azt mi nem nagyon szeretjük, ugye, Dávid?
0: Nem csak mi szerintem. A folyók se, hogyha már a folyókról volt.
1: Igen. Na hát...
0: És milyen érdekes pont Kína? Nem? Az Egyesült Államok kilép az ilyen akármikből, mert miért ne? Kína meg túl teljesít.
1: Igen. Pedig aztán azért náluk is azért zajlanak a dolgok. Igen.
0: Érdekes. Köszi, Mali, hogy hoztad a jó híreket. Van még egy jó hírünk, amit egy hallgatónk osztott meg velünk, úgyhogy zenélünk, és akkor átérünk arra.
2: Ez az Antrit reggel, a Makedzen

0: Körülbelül 3 perc múlva 9 óra lesz május 26-án kedden, ez az Antit reggel. Gyorsan még volt egy jó hírünk, hogy hallgatunk betelefonált, hogy megosszon velünk egy jó hírt, úgyhogy gyorsan hallgassuk meg. A program is magához tém, egy pillanat. Kicsit sem kínos, na jó most. Jó reggelt, Rádió Antit!
1: Jó reggelt kívánok, szevasztok! Hát egy jó hírrel szeretném kezdeni a hetet.
2: Hallgatjuk.
1: Na én abban szeretném, legelsőbb is az időjárása. Tudjátok milyen nap volt tegnap? A fagyos napok utolsó napja, 25-e, Orbán nap. Na azért úsztuk meg, mert ezelőtt 4 éve, hát úgy elvert itt nálunk mindent a jég, hogy még a kezemen a órát is elverte szépen, a kalocsai hímzést tett a kocsiba, úgyhogy ezt most megúsztuk. Tehát ez már jól kezdődik.
2: Ez egy jó hír, igen.
1: Ez egy jó hír. És akkor délután 5 órakor kaptok ezt a jeget, és csúnya volt. Akkor elvert mindent.
0: Így van, köszönjük a jó hírt, hogy ezt megúsztuk.
2: Igen, ez azért a gazdák szempontjából mindenki teljesen, szempontjából, meg egyébként mindenki szempontjából.
0: Ha a gazdák ráfáznak, akkor utána te is ráfázol.
2: Mert nem kapok gyümölcsöt.
0: Vagy pedig nagyon drágán. No, így van. Emellett egyébként ugye elmentünk Ausztráliába, ahol 4 napos munkahétről beszéltünk, hogy növelte a termelékenységet elméletileg. Aztán megtudtuk, hogy Franciaország visszaszolgáltatja az általa ellopott műkincseket.
2: Valamiért oknál fogva.
0: Pár száz évvel később, nagyobb később, mint soha. Aztán Wales kiterjesztett az ingyenes iskolai étkeztetési programját, ez is szinte hétről hétre hallani.
2: Igen,
0: reformokat. Előfordul. Egy közönség megmentett egy angol folyót, ez is egy tök jó hír, és idehaza is kéne. És Kína a vártnál gyorsabban csökkenti a kibocsátását, mint azt bárki más gondolta volna.
2: Azért zajlanak az események a világban.
0: És akkor van még egy erotikus kert Londonban, amit nem olvashatunk. Szóval, hogy minden dolgok van a világban. Köszönöm, hogy itt voltál.
2: Köszönöm, szép napot mindenkinek.
0: Szia, szia. A folytatásban pedig felszeleteljük vegyes felvágottunk, az megnézzük a programokat, hiszen bár véget ért, a Pünkösdi Fesztivál az élet nem áll meg, úgyhogy majd Gödrey Zoltánnal egy picit beszélgetünk erről, aztán pedig időjáráshozunk, meg útinfózunk, meg ilyenek, tudja jól, tartson velünk.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Kert és parkgondozói vállalkozása van. Van legalább egy fő munkavállalója. Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon. Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz- és balesetvédelmi előírásokat.
6: Jelentkezési határidő 2026. május 26-a.
5: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszár, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30.
6: www.ergonom.hu.
7: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004. www.ibvier.hu.
8: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüs étkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüs étkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
4: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
9: Visszafizette a támogatást a Városliget ZRT, soha nem látott napok előtt áll Budapest a BL döntő miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Kulturális és közösségépítő programokra kaptak pénzt a Nemzeti Kulturális Alaptól azok a szervezetek, amelyek az Index információi szerint részben vagy egészben visszafizették a támogatást. A Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelőtől közérdekű adatigénylés után megkapott listán 49 név szerepel. A Nemzeti Adó és Vámhivatal mindeközben költségvetési csalás és hűtlen kezelés bűncselekmény gyanúja miatt folytat nyomozást az NKA-s kifizetések ügyében. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter május 18-án rendelte el a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseinek felfüggesztését. Másnap felfüggesztette főigazgatói tisztségéből Krucsainé Herter Anikót, a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő főigazgatóját. A legmagasabb visszafizetett összeg több mint 1 milliárd forint, amelyet a Városliget ZRT-kért a Nemzeti Fotóművészeti Múzeumhoz kapcsolódó kiállítási, szerzeményezési és restaurálási programra. Soha nem látott napok előtt áll Budapest a BL döntő miatt. Flesz Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke szerint május utolsó hétvégéjén a fővárosi turizmus minden korábbinál magasabb bevételt érhet el. Már április elején arról szóltak a hírek, hogy az egekbe szöktek a szálláshelyárak Budapesten a május 30-ai labdarúgó BL döntő miatt. Az olcsóbb hostelekben két éjszaka ára két főre 250-300 ezer forint körül alakul, míg a prémium kategóriás szálláshelyeken ugyanez akár a 3 millió forintot is elérheti. A Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem oktatói és hallgatói petícióban követelik a rektor azonnali lemondását, az alapítványi fenntartói modell megszüntetését, valamint az intézmény autonómiájának helyreállítását. A tiltakozók szerint az átgondolatlan vezetői döntések, az átláthatatlanság és a túlzott központosítás a működésképtelenség szélére sodorta az egyetemet, írja Kubit. A kezdeményezők rámutatnak, bár az alapítványi forma bevezetését eredetileg a mozgástér és a függetlenség növelésével indokolták, szerintük a gyakorlatban éppen az ellenkezője valósult meg. Az egyetemi közösség az önállóság elvesztését, a kuratóriumi befolyás erősödését és a döntéshozatali folyamatok átláthatatlanná válását tapasztalta. Mintegy 40 ezer embert szólítottak fel a hatóságok lakhelye elhagyására az Egyesült Államokbeli Kalifornia déli részén, miután mérgező vegyi anyag szivárgását észlelték egy űripari vállalat egyik tárolójából, számolt be róla az MTI. A hivatalos tájékoztatás szerint a hatóságok jelenleg azon dolgoznak, hogy a Los Angeles-től mintegy 50 kilométerre délkeletre elhelyezett, körülbelül 26 ezer liternyi metil-metakrillátot tartalmazó tartály ne robbanjon fel.
4: Rádió Antrit időjárás.
9: Ma általában felhőtlen vagy derült, napos, száraz időre van kilátás, ugyanakkor északkeleten gomoly felhők képződhetnek. Az általában északias szél nagy területen megélénkül, néhol erős széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet kora délután 27 és 33 fok között várható.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
4: Rádió Antrit FM 101.
0: Kiváló kedreggelt, ez az Antrit reggel május 26-án, 9 óra is elmúlt már, Fekete Dávid vagyok. Felszereteljük vegyes felvágottunkat, programok, időjárás és utak az összetevői. Finom lesz, nem akar lemaradni róla.
4: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Kiváló kedreget május 26-án 9:19-kor. Ez az Antrit reggel, és akkor, ahogy ígértem, kezdjük meg felszeletelni vegyes felvágottunkat. Először is egy kicsit a programokkal foglalkozzunk, mert igen, most az egész hétvége a Pünkösdi Fesztiválról szólt, nagyon nagy buli volt szombaton, vasárnap is, tegnap este is még tartott, ma már nyilvánvalóan nem, de hát attól még az élete nem áll meg, és hát egészen pontosan az Egészség Szabad Egyetem következik, gyermekrajzpályázat kiállítás megnyitó is lesz, népdal éneklési verseny is, meg még nagyon sok minden más, úgyhogy hallgassuk Gödrei Zoltánt, a Babits Mihály Kulturális Központ kommunikációs osztályvezetőjét arról, hogy mi is lesz itt a napokban.
1: Több programot szeretnék minden kedves hallgató figyelmébe ajánlani. Az egyik az Egészség Szabad Egyetem soron következő előadása, amely május 27-én szerdán 17 órakor lesz az intézményünk, a Babits Mihály Kulturális Központ csatártermében. Tényleg azzal leszünk, amit teszünk, címmel tart előadás dr. Csicsor János. Aztán május 28-án csütörtökön 14 órától megnyitja kapuit a Kovács Ferenc 55. Tolna vármegyei gyermekrajz pályázat. Az ünnepélyes kiállítás megnyitó az egy eredményhirdetéssel lesz összekötve, ahogy azt a kedves a fogalmazhatok így versenyzők már megszokhatták. Úgyhogy a Márványterembe várunk nagy szeretettel mindenkit. Gyönyörű szép kiállítás lesz ebben, biztos vagyok már csak azért is, mert láttam, hogy milyen alkotásokat tudott a zsűri értékelni, úgyhogy én nagyon-nagyon bátorítok, buzdítok mindenkit, hogy vegyen részt ezen a kiállítás megnyitón, vagy tekintse majd meg ezt a kiállítást, amely május 28-án 14 órakor nyitja meg kapuit a Babits Mihály Kulturális Központ Márványtermében. Több mint 300 rajz érkezett, úgyhogy bőven van miben gyönyörködni. A Cinege Madár Tolna vármegyei népdaléneklés és népzenei verseny döntőjére kerül sor május 30-án 10 órától intézményünk rendezvénytermében. Erre is nagy szeretettel várjuk az érdeklődőket.
0: Köszönjük Gödrei Zoltánnak, hogy beavatott bennünket a programokba, és emellett egyébként ma még, vagy ma már van mozi is itt Szekszárdon, 17 órától vetítik a Chopin Párizsi Szonáta című filmet. Ez egy lengyel életrajzi film, 113 percben, hát biztos izgalmas, és 19:30-tól egy kis borzongás, egy thriller, vagy talán inkább már horror, attól függ, Utazó címmel, ez egy amerikai thriller, vagy pedig len horror, mint azt mondottam volt, aminek a premisszája elég egészen érdekes, mert hogy egy fiatal pár borzalmas baleset szemtanúja lesz az autópályán, és hamarosan ráébrednek, hogy nem csak ők távoztak a helyszínről, hanem egy démoni jelenés is, aminek Utazó a neve, és ami nem áll le, amíg az életre szóló utazásukat rémálom már nem változtatva, nem kapja mindkettejüket. Egy kis borzongás ma este 7:30-tól, az még így beleférhet, az jó lehet egyébként, biztos izgalmas lesz. Úgyhogy ezeket lehet csinálni ma, meg igazából a héten. Köszönjük még egyszer Gödrei Zoltánnak, hogy elmondta. Zenélünk, aztán pedig folytatjuk a szeletelést a útinfóval, igen.
2: Rádió Antrit.
3: Yo, man.
4: Yo.
3: Open up, man.
4: Yo, what do you want, man?
3: My girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
4: With who?
3: The girl next door, you know?
4: Nah.
3: I don't know what to do.
4: Said it wasn't you.

0: Fél tíz is elmúlt már 3 perccel május 26-án kedden, ez az Antrit reggel, és hogyha most a térképre pillantok az útinformon, akkor azt látom, hogy rengeteg minden van. Soha nem érünk a végére, úgyhogy kezdjük is el inkább Gyorsiba. Kaszálnak minden felé, például a Cikkói bekötő úton, aztán az 5603-as Bátaszik-Bonyhád összekötő úton, de aztán van még kaszálás a 65-36-oson is, de kaszálnak a 6-oson is, a 123-as és a 143-as kilométerek között egészen pontosan, úgyhogy mindenfelé dolgoznak, erre érdemes odafigyelni, némi lassabb áthaladásra kell készülni. Emellett az M6-oson vannak még nyilvánvalóan továbbra is felújítási munkálatok a 142-es és a 145-ös kilométer között, például az országhatár felé vezető oldalon a leállósávot, egy forgalmi sávot és a lassítósávot is lezárták, fix terelés van, tehát itt erre érdemes figyelni, de ez már múlt héten kezdődött, és egy picikét lejjebb, Bátaszik után, hiddilatáció karbantartása miatt van az útpálya lezárva az országhatár felé vezető oldalon. Így van, ezek a legfontosabbak talán. Hogyha a térképre pillantok, akkor azt látom, hogy a központ egy picikét bedugult, a Szent István tér szintén, illetve Csatár környéke, az most tiszta, ellenben a Bezerédivel, meg a Damjanicssal elméletileg. Úgyhogy ezekkel a szakaszokon érdemes odafigyelni és kicsit lassabban haladni, ha pedig lát bármi rendkívülit, akkor csörögjön a 74-444-444-en, segítsünk. Jó utat kívánunk, zenélünk, aztán időjárásozunk. Tartson velünk!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Kész cirkusz lesz az idei Városi Gyermeknap. Május 31-én vasárnap artista vásári varieté, utcai zsonglőr show, varázslatos cirkuszi akadémia és zsonglőr játszóház vár rád Szekszárdon, a Szent István téren, a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében. Kispárna mesezenekar, ringató, kézműves foglalkozások, gyermekjátszók és családi nap a Tolna vármegyei rendőrfőkapitánysággal. Irány a négyszögletű kerekerdő. Városi Gyermeknap május 31-én vasárnap. Bővebb információ szexardagora.hu. Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama, nem csak pizza, nem csak ma.
4: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontató vezetőképzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
1: Ennyi volt a reklám. Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: 3-4-10 is elmúlt már május 26-án kedden, ez az Antris reggel, és akkor még egyszer vessünk egy pillantást időjárásunkra. Már most meleg van itt Szekszárdon, 25-26 fok környékén járunk, és 30-31-ig meg sem állunk. Verőfényes napsütés, felhő egy deka nem lesz az égen, az UV-sugárzásra figyelni kell már most, egészen, nem is tudom, 5 óráig biztosan, mert hogy magas lesz, úgyhogy hát szalmak alap, meg mindenféle ilyen vigyázatosságot tessék beiktatni. Nyári ruha, napszemüveggel divat tippünk nyilvánvalóan, úgyhogy így készüljön, meg arra is, hogy mint hallhatja, a pollen terhelés igencsak komoly, már mindennek a pollenje ott van a levegőben a melegedés miatt, és ez még emelkedni fog, úgyhogy kitartást. Az orvos meteorológia szerint a gyors délelőtti melegedés miatt vérnyomás, ingadozás, szédülés és keringési problémák jelentkezhetnek. A kánikula miatt pedig tompábbak, bágyattabbak lehetünk. A napos idő ugyanakkor jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre, de fontos, még egyszer mondom, a bőrünk védelme, illetve az is, hogy figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére, és akkor itt nyilvánvalóan vízre gondolunk, úgyhogy így készüljön, így kalkulálja, hogyha kimerészkedik a nagyvilágban, zenélünk, aztán összekezzük egy picit a reggelünket, maradjon velünk.
1: Ez az Antrit reggel! Kezdje a napot igazi zenei változatossággal!

0: 3 perc múlva 10 óra lesz, május 26-án kedden, ami azt jelenti, hogy a reggelünk végéhez érkeztünk. Mozgalmas volt, a napi ötös tagjaival beszéltünk arról, hogy mi az a dolog, amit, hogyha 30 éves korukig nem kezdtek el, akkor éppen ideje lenne, vagy ideje volt, hogy megtegyék. Aztán csupa-csupa jó hírrel foglalkoztunk, végül pedig felszeleteltük a vegyes felvágottunkat, és most itt vagyunk, a folytatásban is jönnek a ma kedvenceim, meg a tegnap slágerei Géci Adriánnal, holnap reggel 6-tól pedig ismét együtt. Addig is kitartást és minden jót. Fekete Dávid vagyok, a viszonthallásra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Vidd a stadion élményt a nappalitba. Idén nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
4: Haló! Haló!
5: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szévédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk! Sárvíz autóüvegkereskedés azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74-410-187.
4: Haló! És a lóval mi lesz?
7: Megnyílt az Italplac Szekszárdon, a Veselényi utca 18 szám alatt, a hamarosan nyíró CBA mellett. Hatalmas ital és trafik választékkal, hosszú nyitvatartással, extra akciókkal várunk minden kedves vásárlót. Nyitási ajánlatunkból 5 darab aranyfácán vásárlása esetén egyet ajándékba adunk, így az ár darabonként 208 forint. Chibo Family őrölt kávé 1199 forint. Coca-Cola termékek 1,75 liter 599 forint, 2 darab vásárlása esetén ajándék Coca-Cola Zero jár hozzá. Gyere el az Italplac Szekszárd, Veselényi utca 18.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Kinevezték az új kormány államtitkárait, megszólalt a volt miniszter a kegyelmi ügyben. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Tisza kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít. Írt a Facebook oldalán a miniszterelnök vasárnap annak kapcsán, hogy a köztársasági elnök 55 államtitkárt nevezett ki a javaslatára. Magyar Péter ismertette, a kinevezett 55 szakember egyharmada nő, és a kinevezetteknek összesen 103 diplomájuk van, a legfiatalabb 28 éves, a legidősebb 66. A kormányfő kiemelte, több területen is hangsúlyos a női szerepvállalás az államtitkár között. Különösen a Szociális és Családügyi Minisztérium emelkedik ki, ahol valamennyi kinevezett államtitkárnő, de az élő környezetért felelős minisztériumban és az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban is női többség figyelhető meg, hívta fel a figyelmet. Megszólalt a volt miniszter a kegyelmi ügyben. Egyetlen kormánytag sem kérte, hogy járjon közben Novák Katalin korábbi köztársasági elnöknél K. Endre ügyében, és sem Orbán Viktor, sem Lévai Janikó nem kérte a közbenjárását, mondta Balogh Zoltán református püspök az MTI-nek. Megerősítette továbbá Sanda Tamás, Novák Katalin volt köztársasági elnök kabinetfőnöke 24.hu-nak tett nyilatkozatát, amely szerint nyomatékosan kérte, hogy K. Endre kapjon kegyelmet. Valóban beszéltem Sanda Tamással, mert ők nem támogatták a kegyelmet, és rákérdezett, hogy ez miért fontos nekem. Elmondtam, hogy alapvetően igazságtalannak tartom, érzem azt, ami történt ezzel az emberrel, és szerintem megérdemel még egy esélyt. Ezért javasoltam, hogy adjon neki kegyelmet a köztársasági elnökasszony, mondta Balogh Zoltán. Emlékművet avattak a roma holokauszt áldozatainak Óbudán. Nem lehet ember és ember között akkora különbség, hogy elveszítsük méltóságunkat, rátámadjunk a másikra és zárójelbe tegyük emberségünket, jelentette ki Kis László, Óbuda Békásmegyer polgármestere a roma holokauszt áldozatai előtt tisztelgő emlékmű avatásán szombaton, a harmadik kerületi Csíkszereda parkban. Nem tudjuk a számokat, nem tudjuk hány ember esett áldozatul a terrornak. Ennek roppant egyszerű az oka, annyira olcsó volt egy ember élete, hogy nem kellett elszámolni vele, mondta a polgármester. Foglalkozás körében elkövetett haláltokozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt folyik nyomozás a MOL tiszaújvárosi üzemének robbanása ügyében, közölte a Borsodabaui Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője. Jana Súcki Attila tájékoztatása szerint a helyszíni szemle után elindult az eljárás. A MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén pénteken reggel történt robbanás. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, 9-en megsérültek. Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója és Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter helyszíni tájékoztatása szerint a balesetnek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására.
2: Rádió Antrit időjárás.
8: Ma általában felhőtlen vagy derült, napos, száraz időre van kilátás, ugyanakkor északkeleten gomoly felhők képződhetnek. Az általában északias szél nagy területen megélénkül, néhol erős széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet kora délután 27 és 33 fok között várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrét, FM 101.
9: Elmúlt 10 óra, jó kedvet kívánok a kedd délelőtthöz. A pünkösdi hosszú hétvége után újra visszaáll az élet a megszokott ritmusba, mi pedig itt vagyunk a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munkánk.

0: A kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Andrit. Úgy tűnik, a május most már tényleg megmutatja nyári arcát, a hét első felében ugyanis igazi kánikulai hangulat vár ránk, akár 30 fok fölé is emelkedhet a hőmérséklet Szekszárdon, Pakson vagy akár Dombóvár környékén is. Ma szinte zavartalan napsütésre készületünk, szóval aki teheti, használja ki a jó időt, de a folyadékpótlásra mindenképpen figyeljenek, mert a déli órákban már nagyon erős lehet a napsütés. Holnap még marad a meleg, viszont délután egy hideg front érkezik, ami főleg az északi szél erősödését hozza magával. Tolna megyében ugyan nagyobb esőre nem kell számítani, de egy-egy zápor vagy zivatar akár kialakulhat a térségben. A front után csütörtökre már érezhetően visszaesik a hőmérséklet, a délutáni maximumok 20 és 26 fok között alakulnak majd, ami azért jóval frissebb levegőt jelent a mostani nyárias napok után. Addig viszont még előttünk áll néhány igazi koronyári délután, úgyhogy aki a Balaton helyett inkább a szekszeri borvidéken, a Gemmencben vagy a Dunaparton tölteni a szabadidejét, annak kedvez az időjárás.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Andrét.

helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárd információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit, most pedig az autósokhoz szólnék elsősorban. Tamásiban már most érdemes egy kicsivel több türelemmel közlekedni, ugyanis megkezdődött az Üdülő utca régóta várt burkolat felújítása. A munkák a Miklósvári utca és a Völgy utca közötti szakaszokat érintik, és várhatóan egészen június 5-ig tartanak majd. A felújítás idején félpályás lezárásokra, valamint jelzőrös forgalom irányításra kell számítani, így aki arra közlekedik, annak érdemes egy kis plusz menetidővel kalkulálnia. A kivitelező több ütemben dolgozik, először az út megerősítése és az előkészítés zajlik, ezt követi az új aszfaltréteg kiépítése, végül pedig a patkarendezés és a befejező munkák. A helyiek számára fontos információ, hogy az aszfaltozással érintett napokon reggel 7 óráig ki kell állni az autókkal az ingatlanokból, mert napközben az adott szakaszon csak gyalogosan lehet közlekedni. Jó hír viszont, hogy estére már vissza lehet hajtani az elkészült útfelületre. A városvezetés és a kivitelező is a lakók türelmét kérim, hiszen a kellemetlenségek után egy sokkal biztonságosabb és kényelmesebb útszakasz várja majd az ott élőket és az arra közlekedőket.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: A Bobán Márkovics Orkeszter ismét fergeteges koncerttel készül a Pont Pécs Fesztiválon, május 11-én a Lauberdezső sportcsarnokban. A világhírű szerb trombitás a Kusturica filmekből is ismert dallamokkal érkezik Pécsre. Ez az este nem csupán koncert, hanem zenei ünnep, ahol a ritmus átragad a közönségre is. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
4: Igényesen kialakított irodahelyiségek, kiadók, Szexárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
5: Csúcs technológia a Spiritben.
6: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
5: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
0: Menőajánlatok a Rádió Antriton. A pizzám a mai kínálata, itt paradicsomlevest a bédelhetünk betűtésztával, az A menü leves plusz parmezános sült jelszemmel, petrezselymes burgonyával, a B menü pedig leves plusz mákos nudli áfonya lekvárral. A Café Amaretto étterem mai kínálata, itt kertészlevest a bédelhetünk sósveknivel. A főételek közül pedig kérhető töltött cukkini vagy burgonya sajtmártással és olívás veknivel, vagy választható sonkás tejfölös sertésragú tésztával. A címe menü pedig sült tarja, petrezselymes burgonyával és joghurtos salátával.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Most pedig egy holland sztár DJ érkezik közénk, jön Tiesto, méghozzá az utóbbi évek egyik legnagyobb klubslágerével. Ez adon nem csak a bulikból lett hatalmas kedvenc, hanem a rádiók egyik legtöbbet játszott felvétele is lett világszerte. Forog a The Business, itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrét. Mindjárt 11 óra lesz. Remélem, hogy mindenki újra felvette a hétköznapi ritmust a hosszú hétvége után, mi pedig igyekszünk könnyebb és vidámabbá tenni ezt a napot. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel hamarosan érkeznek a hírek, aztán folytatjuk a délelőttöt a legjobb dalokkal, mint a Rádió Andréton.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Nyílt lánggal járó munkát végez. 300 kg mennyiséget meghaladó, robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot tárol, esetleg éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzi. Akkor tűzvédelmi szakvizsgát kell tennie, ami nálunk jóval többet jelent egy papír megszerzésénél. Az Ergonom Kft. Több mint 30 éves szakmai tapasztalatával minden kérdést magabiztosan meg tud válaszolni. Munkáltatóként pedig biztos lehet abban, hogy munkavállalója megfelelő képzésben részesül.
4: Jelentkezési határidő 2026. június 2-a.
3: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
5: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
6: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai, akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem! Wow, Dom Pepe!
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Hozzáengedték a kórházból a MOL robbanás két sérültjét. Mégsem lépünk ki a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A MOL tiszaújvárosi üzemét érintő robbanásban megsérültek közül két személyt hazaengedtek a miskolci kórházból. Hárman még megfigyelés alatt állnak, az ő állapotuk stabil, közölte az egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt bejegyzése szerint a tiszaújvárosi üzem négy súlyos sérültjét szállították a Debreceni Egyetemi Klinikai Központ égési centrumába. Egy sérült lélegeztetésre szorul, és mind a négyen másodfokú kiterjedt égési sérülést szenvedtek. Ellátásuk folyamatos, tette hozzá. Mint írta, folyamatosan kapcsolatban áll a kórházakkal, a sérültek állapotáról pedig azonnali tájékoztatást kért. A Tisza kormány visszavonja Magyarország kilépési szándékát a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Erről jelent meg határozat pénteken a Magyar Közlönyben. A szöveg szerint a kormány megerősíti Magyarország elkötelezettségét a nemzetközi jogrend erősítésére. A multilaterális intézmények működőképességének fenntartása és a nemzetközi büntetőigazságszolgáltatás támogatása mellett, és visszavonja a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésre irányuló döntést. Az Orbán kormány tavaly tavasszal jelentette be, hogy kezdeményezi Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Ezt a döntést pedig a parlament fideszes többsége nem sokkal később meg is szavazta. Isten pünköstkor ajánlotta fel az egész világ számára azt a kegyelmet, ami mindannyiunk lelkében ott van, különösen azokéban, akik már Krisztushoz kapcsolódnak, mondta Erdő Péter bíboros Esztergom budapesti érsek pünköst vasárnapi, az Esztergom budapesti főegyházmegye kardinális csatornájára feltöltött videóüzenetében. Erdő Péter úgy fogalmaz, nagyon fontos, hogy ez a kegyelem szeretetet, békét és nyugalmat hozzon a világnak, nekünk magunknak, a családjainknak és mindazoknak, akik a körünkben élnek. A bíboros, aki február 2-án mutatott be utoljára nyilvános szentmisét, súlyos betegségéből lábadozva, több mint 3 hónap után ezzel a rövid üzenettel lépett először kamera és nyilvánosság elé. Spanyolországban egyik kedvenc helyén halt meg Scherrer Péter, aki feleségével Viktóriával utazott el, hogy erőre kapjon a május 2. felére és június 1. felére leszervezett előadásai előtt, írta a Blick. A Jászai Mari díjas színész 2026. május 19-én 64 éves korában halt meg. Scherrer Péter 1961. november 16-án született Ajkán, 1980-ban érettségizett Szombathelyen, 1987-ben építőmérnöki diplomát szerzett. képzett. 1995-ben színművész oklevelet kapott a Magyar Színész Kamarától. Állandó filmes partnere Mucsi Zoltán volt, akivel többek között Jancsó Miklós Kései egyúttal nagyszerű filmjeiben alkották a főszerepeket.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: Ma általában felhőtlen vagy derült, napos, száraz időre van kilátás, ugyanakkor északkeleten gomoly felhők képződhetnek. Az általában északias szél nagy területen megélénkül, néhol erős széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet kora délután 27 és 33 fok között várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: Elmúlt 11 óra, szép kedd délelőttöt kívánok mindenkinek, én Géci Adrián vagyok. Remélem, hogy sikerült kipihenni a hosszú hétvégét, most pedig jöhet egy kis zenei feltöltődés munka mellé, úton vagy otthon.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Gyermeknap alkalmából idén is megnyílnak a tűzoltó laktanyák kapuja a családok előtt Tolna vármegyében is. Május 31-én vasárnap a nyitott szertárkapu program sorozat részeként országszerte csak nem 400 helyszínen várják az érdeklődőket, köztük több szekszerdi és Tolna vármegyei tűzoltóságon is. A rendezvény évek óta nagy népszerűségnek örvend, hiszen a gyerekek testközelből ismerkedhetnek meg a tűzoltók mindennapjaival, miközben a szülők is bepillanthatnak a laktanyák életébe. A programokról Dóka Imre őrnagy, a BM Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője számolt be. Mint írta, a rendezvény célja, hogy játékos, családias formában mutassa be a tűzoltói hivatást, valamint felhívja a figyelmet a biztonság fontosságára. A laktanyák május utolsó vasárnapján délelőtt 10 órától délután 4 óráig ingyenesen, előzetes regisztráció nélkül látogathatók. Tolna vármegyében többek között a szekszerdi hivatásos tűzoltóparancsnokság is várja majd a látogatókat a Mikes utcában, de nyitott kapukkal készülnek Bonyhádon, Pakson, Dombóváron, Bátaszéken, Tolnán, valamint számos önkéntes tűzoltó egyesületnél is. A gyerekek felpróbálhatják a tűzoltók ruházatát, megismerhetik a speciális felszereléseket, bepillanthatnak a tűzoltóautók belsejébe, sőt interaktív feladatokkal és filmvetítésekkel is készülnek a szervezők. A nap egyik legizgalmasabb része minden évben a próbariasztás, amikor a látogatók testközelből láthatják, hogyan indulnak el a tűzoltók egy-egy riasztás esetén. A szervezők szerint ezek a bemutatók nem csak látványosak, hanem segítenek megérteni azt is, milyen felelősségteljes és gyors munkát végeznek a tűzoltók nap mint nap. A kisebb településeken működő önkéntes tűzoltó egyesületek szintén csatlakoznak a programhoz. Nyitott szertárkapukkal várják az érdeklődőket többek között Bátaszéken, Tevelen, Tolnán, Bölcskén, Dunaszentgyörgyön, Györkönyben, Faddon, Simontornyán és Tengelicen is. A szervezők azt remélik, hogy a gyermeknapi program nem csak élményt nyújt majd a családoknak, hanem közelebb hozza a gyerekekhez a tűzoltói hivatást és a közösségi összefogás fontosságát is.
1: Ez a Rádió Antrit! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Aki a következő hetekben vonattal utazna Dombóvár környékén, vagy a Budapest-Pécs vasútvonalon, annak érdemes előre tájékozódnia, mert megkezdődtek a nagyobb karbantartási munkálatok a térségben. A MÁV tájékoztatása szerint a mai naptól Rétszilas és Dombóvár között dolgoznak a szakemberek, a felújítás pedig körülbelül egy hónapig tart majd. A munkák idején időszakos menetrendi változásokra és lassabb közlekedésre is számítani kell. Ugyanakkor a vasútársaság szerint hosszú távon mindenképpen megéri a felújítás. A Vágányzár befejezése után ugyanis körülbelül 3 perccel csökkenhet a menetidő ezen a szakaszon, ami napi szinten több ezer utas számára jelenthet gyorsabb és kiszámíthatóbb utazást. A Budapest-Pécs fővonal Tolna megye egyik legfontosabb vasúti kapcsolata, ezért a fejlesztés sokakat érint a térségben. A MÁV azt kéri az utasoktól, hogy indulás előtt ellenőrizzék a friss menetrendi információkat, különösen a reggeli és a délutáni csúcsidőszakban.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Megnyílt az Italplatz Szekszárdon, a Veselényi utca 18 szám alatt, a hamarosan nyíró CBA mellett. Hatalmas ital- és trafikválasztékkal, hosszú nyitvatartással, extra akciókkal várunk minden kedves vásárlót. Nyitási ajánlatunkból 5 darab aranyfácán vásárlása esetén egyet ajándékba adunk, így az ár darabonként 208 forint. Chibo Family őrölt kávé 1199 forint. Coca-Cola termékek 1,75 liter 599 forint, 2 darab vásárlása esetén ajándék Coca-Cola Zero jár hozzá. Gyere el az Italplacba! Szekszárd, Veselényi utca 18.
4: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
5: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
0: Menőajánlatok a Rádió Antriton. A pizzám a mai kínálata, itt paradicsomlevest a bédelhetünk betűtésztával, az A menü leves plusz parmezános sült jérszemmel, petrezselymes burgonyával, a B menü pedig leves plusz mákos nudli áfonya lekvárral. A Café Amaretto étterem mai kínálata, itt kertészlevest a bédelhetünk sósveknivel. A főételek közül pedig kérhető töltött cukkini vagy burgonya sajtmártással és olívás veknivel, vagy választható sonkás tejfölös sertésragú tésztával, a címmenü pedig sültarja petrezselymes burgonyával és joghurtos salátával.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Most pedig egy nyárias hangulatú világsláger következik. A norvég producer Kygoom ezzel a dallal robbant be igazán a nemzetközi zenei életbe, és a Firestone azóta is a chill és a tropical house egyik legismertebb himnusza. Jön tehát Kygoom itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Andrét.
1: Az élet az ma csodás dolog, és én hozzáidomulok, ezért vagyok őr.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrét, mindjárt dél lesz, úgyhogy mindjárt jönnek a térség legfontosabb hírei, hogy képen legyenek hallgatóink a nap történéseivel, aztán ismét átadjuk a főszerepet a zenének. Számítok a figyelmükre, az információkat követően is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
4: Kert és parkgondozói vállalkozása van. Van legalább egy fő munkavállalója. Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon. Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz- és balesetvédelmi előírásokat.
5: Jelentkezési határidő 2026. május 26-a.
4: Ergonom munkavédelmi szolgáltatás Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30.
6: www.ergonom.hu.
7: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában.
8: Már 4950 forinttól.
9: Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
2: Ennyi volt a reklám. Minden, ami szexárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
0: Sikeresek a faddi önkéntes tűzoltók. Kedden is folytatódik a kánikula. Szexárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban. Üdvözlöm, Géci Adrien vagyok. A Tolna vármegyei egyenruhások folyamatosan toborozzák a határvadászokat. A múlt héten kollégáik a vármegye számos pontján, így piacokon, nagyáruházakban és kis településeken is várták a határvadász munkairánt érdeklődőket. A Legyelte is rendőr és a Tolna vármegyei rendőrség Facebook oldalán folyamatosan frissülő tartalmak segítik az érdeklődőket abban, hogy minél szélesebb körben megismerkedhessenek a határvadász hivatással. A toborzás május 28-án Pakson, 29-én Gyönkön, Dombóvár Pakson és Szedresben, 30-án pedig Bonyhádon folytatódik. 30 éves jubilomát ünnepelte a közszolgálati technikus képzés a Csapó Dániel szakképzőiskola falai között. A képzés eredeti célja a rendvédelmi szervek utánpótlásának biztosítása volt, azóta pedig már több mint 600 fiatal szerzett itt hivatást, tudást és biztos alapokat a rendvédelmi pályához. Három évtized alatt hatalmasat változott a világ, a technológia fejlődése, a munkaerőpiac átalakulása és a társadalmi elvárások folyamatos alkalmazkodást követeltek az oktatástól is. A Palánki intézmény minden korszak kihívásaira képes volt válaszolni, miközben megőrizte legfontosabb értékeit, a fegyelmet, a felelősséget és a közszolgálatának tiszteletét. Ma is olyan magabiztos felkészült és elhivatott szakembereket bocsátanak útjukra, akikre a rendvédelmi szervek biztonsággal építhetnek. Köszönet illeti az oktatókat, a szakmai partnereket, valamint minden egykori és jelenlegi diákot, akik részesei ennek a sikertörténetnek. Tegnap és ma Baján elnevezéssel a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségének rendes féléves közgyűlésén és szakmai napján vett részt a Völgységi Múzeum. Az intézményt Erős Eszter néprajzkutató muzeológus és dr. Farkas István Gergő igazgató képviselték. A rendezvényen szó volt a múzeumok jövőjéről, együttműködési lehetőségekről és jó példákról. A program részeként betekintettek a Tűr István Múzeum legújabb kiállításainak kulisszái mögé is, és sok jó ötletet hoztak vissza magukkal Bonyhádra. A paksi polgármesteri hivatalban május 27-én szerdán 16 óra 30 perces kezdettel folytatódik az Alzheimer Café Paks program sorozat. A vendég Fige Gergely idősügyi szakember, memória tréner lesz. Előadásának témája, hogyan őrizzük meg szellemi frissességünket az időskorban. A programon a részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött, amit ön is megtehet a prevenciókukac.paks.hu oldalon. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Bonyhádi csoportja május 27-én szerdán 9 és 17 óra között nyílt napot és adományozást tart Bonyhádon, a Percelmór utca 9 szám alatt épület hátsó bejárat előtti elkerített parkolóban, ahol felnőtt férfi, női, valamint gyermekruhákat, cipőket, játékokat és más használati tárgyakat adományoznak az arra rászorulóknak. A Bátorszéki Petőfi Sándor Művelődési Ház május 30-án szombaton 14 óra 30 perctől városi gyereknapot szervez a Piac téren. A tavalyi rendezvény nagy sikerére való tekintettel idén is szeretnének egy tartalmas, közösségi élményt nyújtani a családoknak és a gyermekeknek. Az eseményre mintegy 400 gyermeket hívtak meg személyesen levélben. A programok között szerepelnek kézműves foglalkozások, színpadi gyermekműsorok, valamint fellép a bulizó zenekar, és érkezik Mici Mackó is. A gyerekeket palacsintával is várják, amelyet ezúttal dr. Bozsolik Róbert, Bátaszék polgármestere süt majd. A pünkösdi hétvége után az Egészségszabad Egyetem következő előadása, gyermekrajz pályázat kiállítás megnyitó és népdaléneklési verseny várja az érdeklődőket a Babits Mihály Kulturális Központban. A programokról Gödrei Zoltánt, az intézmény kommunikációs osztályvezetőjét kérdeztük.
6: Több programot szeretnék minden kedves hallgató figyelmébe ajánlani. Az egyik az Egészségszabad Egyetem soron következő előadása, amely május 27-én szerdán 17 órakor lesz az intézményünk a Babits Mihály Kulturális Központ csatártermében. Tényleg azzá leszünk, amit teszünk címmel tart előadás dr. Csicsor János. Aztán május 28-án csütörtökön 14 órától megnyitja kapuit a Kovács Ferenc 55. Tolna vármegyei gyermekrajz pályázat. Az ünnepélyes kiállítás megnyitó az egy eredményhirdetéssel lesz összekötve, ahogy azt a kedves fogalmazhatok így versenyzők már megszokhatták, úgyhogy a Márványterembe várunk nagy szeretettel mindenkit. Gyönyörű szép kiállítás lesz ebben, biztos vagyok már csak azért is, mert láttam, hogy milyen alkotásokat tudott a zsűri értékelni, úgyhogy én nagyon-nagyon bátorítok, buzdítok mindenkit, hogy vegyen részt ezen a kiállítás megnyitón, vagy tekintse majd meg ezt a kiállítást, amely május 28-án 14 órakor nyitja meg kapuit a Babits Mihály Kulturális Központ Márványtermében. Több mint 300 rajz érkezett, úgyhogy bőven van miben gyönyörködni. A Cinege Madár Tolna vármegyei népdaléneklés és népzenei verseny döntőjére kerül sor május 30-án 10 órától intézményünk rendezvény termében. Erre is nagy szeretettel várjuk az érdeklődőket.
0: Művészeti nap keretében Ecsetvonások egy tanévből címmel kiállítást és művészeti bemutatót rendeznek május 26-án, kedden 16 óra 30 perckor Bátaszéken a Petőfi Sándor Művelődési Házban, ahol a helyi művészeti iskola rajz és festészet tanszakos diákjainak egész éves munkáiból láthatnak válogatást az érdeklődők. Az eseményen a művészeti iskola tánc és zenei tagozatos növendékei is bemutatkoznak, ízelítőt adva a 2025-2026-os tanév során elsajátított tudásukból és fejlődésükből. A 2022-es évtől aktívan versenyeznek a Faddi önkéntes tűzoltók, akik azóta már egyesületet is alakítottak Faddi Tűzoltó Sport Egyesület néven. Tulcsán Márk, az egyesület tagja, az élményeiről és legutóbbi versenyéről beszél.
10: A legutóbbi az egy lépcsőfutó volt Szolnokon, ahol 15 emelet volt a feladat, 6 különböző feladattal kellett megbirkóznunk. Ebbe volt táplálásszerelés, létre állítási imitálás, akkor ajtónyitás, volt egy kapcsolás, ami osztónak hívjuk, és akkor arra kell egy B-tömlőt felkapcsolni, kikötni, illetve utána egy C-tömlőt rákapcsolni. Ez már sugárszerelés, és azt folytatva egy sugárcsövet a végére, azt kihúzva, lerakva, és úgy folytatva a következő emeletig, illetve feladatig. A következő feladat az egy életmentés volt. Egy 80 kilós bábút kellett teremből kimenteni a folyosóra, és úgy volt a befutó. Ez a pálya, ez 3 perc, 15 másodperc volt. Hát ebben a hónapban ez a negyedik versenyem, és vissza van még 7. Mivel én hivatásos is vagyok, ezért már nekem mondták, hogy lesz országos tűzoltóverseny, amin fejezetten ott szeretnének látni.
0: A se sikerek Ausztriában. Az Atomerőmű Sport Egyesület U14-es fiataljai 3 bronzérmet és 3 ötödik helyet szereztek a Schloss-Waldheni nemzetközi judó versenyen. Baló Berta, Braun Bende és Ulbert Botond egyaránt a dobogó 3. fokára léphetett. Mácsik Balázs ugyan nyert egy mérkőzést, de néhány győzelem még hiányzott az éremhez, csak úgy, mint Kunglu Márton Zsoltnak és Ken Bálinnak. 5. helyükre is büszke az egyesület, mi is gratulálunk a fiatal sportolóinknak. Kedden csak nem zavartalan napsütésben, az ország nagy részén már kánikulában lesz részünk, délutára 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. A légmozgás nyugatira, északnyugatira fordul, többfelé élénk, néhol erős lesz. Szexárdon a hajnali 16 fok után, napközben 30 fok fölé is emelkedhet a hőmérséklet.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrész, FM 101.
0: Elmúlt dél, jó étvágyat és kellemes keddet kívánok mindenkinek. A pünkösdi hosszú hétvége már mögöttünk, de jó hangulat maradjon velünk egész napra. A hírek után érkeznek a ma kedvencei és a tegnap slágerei.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jó.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Andrit. Végre megérkezett a jó idő, Tolna megyébe is egyre többen töltik a délutánokat a szabadban, legyen szó kerti munkáról, biciklizésről vagy egy kellemes sétáról a Dunaparton. A szakemberek azonban arra figyelmeztetnek, a tavaszi napsütés nem szabad félváról venni. Sokan úgy érzik, hogy még nincs igazi nyár, ezért kevésbé védekeznek a napsugarak ellen. Pedig a bőr ilyenkor különösen érzékeny, hiszen a téli hónapok alatt jóval kevesebb UV-sugárzás érte. Egy hosszabb kertészkedés vagy akár egy szabadtéri program után már estére is komoly leégés alakulhat ki. A bőrgyógyászok szerint a túlzott napozás és a rendszeres leégés hosszú távon növelheti a bőrdaganatok kialakulásának kockázatát, éppen ezért fontos a fokozatosság. A déli órákban lehetőleg kerüljék a tűző napot, használjanak magas faktorszemű fényvédőt, és ne feledkezzenek meg a napszemüvegről sem. A szakemberek azt is hangsúlyozzák, hogy az UV-sugárzás felhős időben is jelen van, tehát nem csak a strandon kell figyelni a védelemre. A jó minőségű napszemüveg és a könnyű világos ruházat sokat segíthet. Szóval élvezzék a napsütést, mert végre itt a jó idő, de közben azért vigyázzanak magukra, hiszen a bőrünk minden napsugarat megjegyez.
1: Ez a Rádió Andrit. Súbeme la radio.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit. Közös kerékpározásra várja az érdeklődőket a Szekszárdi Sportközpont május 27-én szerdán. A Tekerjünk Együtt a Kihívás Napján elnevezésű program a Kihívás Napjához kapcsolódik, amely minden évben a mozgás, az egészséges életmód és a közösségi összefogás fontosságára hívja fel a figyelmet. A szervezők célja, hogy minél többen pattanjanak biciklire és együtt gyűjtsék a kilométereket Szekszárd számára. A program résztvevői legalább 15 perc folyamatos mozgással járulhatnak hozzá az országos kezdeményezéshez, miközben saját egészségükért is tesznek. Az indulás délután 5 órakor lesz a sportközponttól. A rendezvényre elsősorban felnőtteket várnak, és arra kérik a résztvevőket, hogy megfelelően felszerelt kerékpárral érkezzenek. A bukósisak használat erősen ajánlott, az elsős hátsó lámpa pedig kötelező tartozik. A szervezők hangsúlyozták, hogy mindenki saját felelősségére vesz részt a programon. Kedvezőtlen időjárás esetén a közös bringázás elmarad. A kezdeményezés célja, hogy megmutassa, Szekszárdon sokan fontosnak tartják az aktív életmódot és a közösségi sportolást.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Kész cirkusz lesz az idei Városi Gyermeknap. Május 31-én vasárnap artista vásári varieté, utcai zsonglőr show, varázslatos cirkuszi akadémia és zsonglőr játszóház vár rád Szekszárdon, a Szent István téren, a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében. Kispárna mesezenekar, ringató, kézműves foglalkozások, gyermekjátszók és családi nap a Tolna vármegyei rendőrfőkapitánysággal. Irány a négyszögletű kerekerdő. Városi Gyermeknap május 31-én vasárnap. Bővebb információ szekszardagora.hu.
4: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a Csak a Gyulai akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem. Wow, Dom Pepe!
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám.
0: Most pedig egy kis időutazás következik, méghozzá igazi jazz rap hangulattal. A brit US Free annak idején különleges stílusával hódította meg a világot, hiszen a hip-hopot klasszikus jazz mintákkal kevert össze. Már is forog a Cantaloupe itt a Rádió Andriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Andri.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrit, hamarosan 13 óra, úgyhogy itt az idő, hogy elköszönjek önöktől, én már ennyi voltam. Nem sokára jönnek a hírek, aztán pedig már Vörös Leventével rádiózhatnak tovább. Én szép napot, a lehető legjobbakat kívánom mindenkinek. Az elmúlt órákban Géci Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.
1: Impulzus. Elveszel az információk rengetegében. Nap mint nap ezer új benyomás ér. Itt az Impulzus. Hasznos és fontos információkkal, hogy te is tisztán láthass, tudatosan élhess.
2: A Paks 2 atomerőmű 5. blokki nukleáris szigetének közös alaplemeze, amelynek kivitelezése februárban indult az első betonöntéssel, nem egyszerre készül el. Ezt nehéz is volna kivitelezni, tekintettel a terület hatalmas méretére, az előkészítés összetettségére és az alaplemez átlagosan mintegy 3 méternyi vastagságára. A feladat hatékony és biztonságos végrehajtása érdekében kisebb-nagyobb szekciókra osztották fel a területet. Ezekben a szekciókban mindenek előtt a vízszigetelést és földelőhálót is magába foglaló szerelőbeton készül el, egyes területeken akár másfél méter vastagságban. Ezt követi a vasszerelés, majd a szerelvények beépítése, a zsaluzás, végül folyamatos minőségellenőrzés mellett laboratóriumi vizsgálattal igazolt minőségű, speciális betonnal öntik ki az egyes kockákat. A folyamat végén a beton szilárdulását és hőmérsékletét műszerek segítségével monitorozzák.
1: Impulzus. Információk első kézből az energetika, az innováció és a környezetvédelem világából. További információk paks2.hu.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
5: Tudtad, hogy a Tesla nem csak egy autómárka neve? A tudós Nikola Tesla, akiről elnevezték, tele volt végtelen energiával. Ezt a nagy energiát hozzá el a Pont Pécs Fesztivál június 11 és 14 között Pécsre, a sportcsarnokba, ahol látványos show musical lesz látható és hallható a legendás feltalálóról. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
6: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
7: Haló!
8: Halló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
7: Halló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
8: Ön miben segíthetek?
7: Hát szélvédő kéne nekünk.
8: Milyen típusú az autó?
7: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
9: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
7: Haló! És a lóval mi lesz?
10: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
11: Visszafizette a támogatást a Városliget ZRT, soha nem látott napok előtt áll Budapest a BL döntő miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Kulturális és közösségépítő programokra kaptak pénzt a Nemzeti Kulturális Alaptól azok a szervezetek, amelyek az Index információi szerint részben vagy egészben visszafizették a támogatást. A Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelőtől közérdekű adatigénylés után megkapott listán 49 név szerepel. A Nemzeti Adó és Vámhivatal mindeközben költségvetési csalás és hűtlen kezelés bűncselekmény gyanúja miatt folytat nyomozást az NKA-s kifizetések ügyében. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter május 18-án rendelte el a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseinek felfüggesztését. Másnap felfüggesztette főigazgatói tisztségéből Krucsainé Herter Anikót, a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő főigazgatóját. A legmagasabb visszafizetett összeg több mint 1 milliárd forint, amelyet a Városliget ZRT kért a Nemzeti Fotóművészeti Múzeumhoz kapcsolódó kiállítási, szerzeményezési és restaurálási programra. Soha nem látott napok előtt áll Budapest a BL döntő miatt. Flesz Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke szerint május utolsó hétvégéjén a fővárosi turizmus minden korábbinál magasabb bevételt érhet el. Már április elején arról szóltak a hírek, hogy az egekbe szöktek a szálláshelyárak Budapesten a május 30-ai labdarúgó BL döntő miatt. Az olcsóbb hostelekben két éjszaka ára két főre 250-300 ezer forint körül alakul, még a prémium kategóriás szálláshelyeken ugyanez akár a 3 millió forintot is elérheti. A Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem oktatói és hallgatói petícióban követelik a rektor azonnali lemondását, az alapítványi fenntartói modell megszüntetését, valamint az intézmény autonómiájának helyreállítását. A tiltakozók szerint az átgondolatlan vezetői döntések, az átláthatatlanság és a túlzott központosítás a működésképtelenség szélére sodorta az egyetemet, írja Kubit. A kezdeményezők rámutatnak, bár az alapítványi forma bevezetését eredetileg a mozgástér és a függetlenség növelésével indokolták. Szerintük a gyakorlatban éppen az ellenkezője valósult meg. Az egyetemi közösség az önállóság elvesztését, a kuratóriumi befolyás erősödését és a döntéshozatali folyamatok átláthatatlanná válását tapasztalta. Mintegy 40 ezer ember szólítottak fel a hatóságok lakhelye elhagyására az Egyesült Államokbeli Kalifornia déli részén, miután mérgező vegyi anyag szivárgását észlelték egy űripari vállalat egyik tárolójából, számolt be róla az MTI. A hivatalos tájékoztatás szerint a hatóságok jelenleg azon dolgoznak, hogy a Los Angeles-től mintegy 50 kilométerre délkeletre elhelyezett, körülbelül 26 ezer liternyi metil-metakrillátot tartalmazó tartály ne robbanjon fel.
10: Rádió Antrit időjárás.
11: Ma általában felhőtlen vagy derült, napos, száraz időre van kilátás, ugyanakkor északkeleten gomoly felhők képződhetnek. Az általában északias szél nagy területen megélénkül, néhol erős széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet kora délután 27 és 33 fok között várható.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
10: Rádió Antrit FM 101.
12: 13 óra után járunk, csodaszép délután kívánok, én Vörös Levente vagyok, itt az Antriton pedig pörögnek a ma kedvencei meg a tegnap slágerei. Ha odakintre már megérkezett a nyár, hát jöjjön ide is, Joe Cocker énekel, ez a Summer in the City.
10: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munkat.

Ironic a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei között. Az Antritot hallgatja ezen a csodálatos napsütéses délutánon. Jó gyorsan megérkezett a meleg, ide május végére. Nehéz kibírni, pláne ha nincs klímás helyiség a közelben. Na de, hogy ne csak szenvedjünk a meleg miatt, hozom a legnagyobbakat a folytatásban is. Na várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj

0: Holnap hajnalig is rophatnánk a Neoton familiával itt az Antriton, 13 óra 33, a pontos időnk május 26-án kedden járunk, amikor is már az Evelineket, illetve a Fülöpöket köszöntöm, mert hogy nem ropjuk tovább. Az a helyzet, hogy majd egy kicsit később, viszont előbb nézzük, hogy ugyanaz Evelin név vajon mit is takar. Az Evelin az Éva angol és francia eredetű továbbképzése, de az angolban lehet a kelta eredetű Evelin, vagy a germán eredetű Avelina alakváltozata is. A Fülöp pedig férfi név, a görög Filippos név rövidülésének a magyar alakváltozata, jelentése lókedvelő. Aztán vannak születésnaposaink, például Miles Davis, amerikai zenész, trombitás, zeneszerző, Darlós István, magyar mélyépítőmérnök, Budapest korábbi főpolgármestere, valamint Luca Toni, olasz válogatott labdarúgó. Hát rájuk emlékezünk, és sok boldogságot kívánunk nekik. Aztán nézzük, hogy mik az események, amik történtek ezen a napon. 1972-ben aláírták az október 3-án hatályba lépő Salt One szerződést, ugye korlátozták a fegyvereket az amerikaiak, valamint a szovjetek. Aztán 1980-ban Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós, a Soyuz 36 fedélzetén elindult a világűrbe, ugye azért ez világtörténelmi pillanat, maradjunk annyiban. Végül 1986-ban az Európai Gazdasági Közösség elfogadta jelképéül az európai zászlót, és akkor átfordulva az ezredfordulón, 2006-ban Gyurcsány Ferenc e napon mondta el záró beszédét az MSZP frakció zárt balatonöszödi ülésén, amelyben elmarasztalta a kormányát, ez szeptemberben a nyilvánosságra került, és ez indította el az októberi dolgokat, eseményeket 2006-ban. Hát igen, ez egy eléggé ikonikus pontja a magyar modernkori, újkori politikának. Na de mi ebben nem megyünk bele, mert hogy érkeznek a dalok a folytatásban, például a Brand New Heavies és a You Are The Universe is itt lesz. Előbb viszont még Kygo és Ava Max közöse érkezik. Megyünk tovább a Whatever-el, nem menjen sehova.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Vidd a stadion élményt a nappalitba. Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
4: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama, nem csak pizza, nem csak ma.
5: Megnyílt az Italplac Szekszárdon, a Veselényi utca 18 szám alatt, a hamarosan nyíró CBA mellett. Hatalmas ital és trafik választékkal, hosszú nyitvatartással, extra akciókkal várunk minden kedves vásárlót. Nyitási ajánlatunkból 5 darab aranyfácán vásárlása esetén egyet ajándékba adunk, így az ár darabonként 208 forint. Chibo Family őrölt kávé 1199 forint. Coca-Cola termékek 1,75 liter 599 forint, 2 darab vásárlása esetén ajándék Coca-Cola Zero jár hozzá. Gyere el az Italplac Szekszárd, Veselényi utca 18.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Vissza a világ egyik legismertebb lemezlovasa Kygo és az albán származású amerikai énekes Ava Max közöséhez, ami 2024-es kiadása után több országban is előkelő helyen toplistán végzett, na meg persze platina lemezeket is hozott. Ezt tőlük a Whatever, itt az Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: David Guetta, Teddy Swims és Stones and I, Gang Gang Gang, ez volt az utolsó dal, ami szólt itt az Antriton a 13 óra perceiben, mert hogy már mindjárt 14 órán járunk, amikor is érkeznek a hírek, én pedig összeszedem a legfontosabb útinfókat, és hozom vissza a legnagyobbakat. Huge Ellen Topic és Árás közösét például, ez lesz majd az Other You. Várom vissza a 14 óra után is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
4: Csúcs technológia a Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
6: Igényesen kialakított irodahelyiségek, kiadók Szekszárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt Szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Visszafizette a támogatást a Városliget ZRT, soha nem látott napok előtt áll Budapest a BL döntő miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Kulturális és közösségépítő programokra kaptak pénzt a Nemzeti Kulturális Alaptól azok a szervezetek, amelyek az Index információi szerint részben vagy egészben visszafizették a támogatást. A Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőtől közérdekű adatigénylés után megkapott listán 49 név szerepel. A Nemzeti Adó és Vámhivatal mindeközben költségvetési csalás és hűtlen kezelés bűncselekmény gyanúja miatt folytat nyomozást az NKA-s kifizetések ügyében. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter május 18-án rendelte el a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseinek felfüggesztését. Másnap felfüggesztette főigazgatói tisztségéből Krucsainé Herter Anikót, a Nemzeti Kulturális Támogatás kezelő főigazgatóját. A legmagasabb visszafizetett összeg több mint 1 milliárd forint, amelyet a Városliget ZRT kért a Nemzeti Fotóművészeti Múzeumhoz kapcsolódó kiállítási, szerzeményezési és restaurálási programra. Soha nem látott napok előtt áll Budapest a BL döntő miatt. Flesz Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke szerint május utolsó hétvégéjén a fővárosi turizmus minden korábbinál magasabb bevételt érhet el. Már április elején arról szóltak a hírek, hogy az egekbe szöktek a szálláshelyárak Budapesten a május 30-ai labdarúgó BL döntő miatt. Az olcsóbb hostelekben két éjszaka ára két főre 250-300 ezer forint körül alakul, még a prémium kategóriás szálláshelyeken ugyanez akár a 3 millió forintot is elérheti. A Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem oktatói és hallgatói petícióban követelik a rektor azonnali lemondását, az alapítványi fenntartói modell megszüntetését, valamint az intézmény autonómiájának helyreállítását. A tiltakozók szerint az átgondolatlan vezetői döntések, az átláthatatlanság és a túlzott központosítás a működésképtelenség szélére sodorta az egyetemet, írja Kubit. A kezdeményezők rámutatnak, bár az alapítványi forma bevezetését eredetileg a mozgástér és a függetlenség növelésével indokolták. Szerintük a gyakorlatban éppen az ellenkezője valósult meg. Az egyetemi közösség az önállóság elvesztését, a kuratóriumi befolyás erősödését és a döntéshozatali folyamatok átláthatatlanná válását tapasztalta. Mintegy 40 ezer ember szólítottak fel a hatóságok lakhelye elhagyására az Egyesült Államokbeli Kalifornia déli részén, miután mérgező vegyi anyag szivárgását észlelték egy űripari vállalat egyik tárolójából, számolt be róla az MTI. A hivatalos tájékoztatás szerint a hatóságok jelenleg azon dolgoznak, hogy a Los Angeles-től mintegy 50 kilométerre délkeletre elhelyezett, körülbelül 26 ezer liternyi metil-metakrillátot tartalmazó tartály ne robbanjon fel.
2: Rádió Andrét időjárás.
7: Ma általában felhőtlen vagy derült, napos, száraz időre van kilátás, ugyanakkor északkeleten gomoly felhők képződhetnek. Az általában északias szél nagy területen megélénkül, néhol erős széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet kora délután 27 és 33 fok között várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A közlekedési hírek támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2. Több mint erőmű építés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés. Rádió Antrit közlekedés.
0: 14 óra múlt 4 perccel meghoztam a legfontosabb útinfókat ide az Antritra. Nézzük, hogy mi a helyzet. A környéken vannak állandó munkálatok. Az M6-os autópályán például az M9-es M6-os csomópontjától egészen a Kesélyősi lehajtóig aszfaltoznak, úgyhogy ott a leállósáv és egy forgalmi sáv le van zárva az országhatár felé tartó oldalon 3 kilométeren keresztül. Ezen kívül munkálkodnak még az M6-oson a megye határnál, az egyik alagút van lezárva, híd és áteresz javítás karbantartás miatt, úgyhogy ott is tereléssel érdemes számolni. Ezen kívül van munkálat Alsónánán, az Alsónána Várdomb összekötő úton egészen pontosan, itt egyéb félpályás lezárás van érvényben, illetve a Bonyhád-Bátaszék összekötőn kaszálnak, úgyhogy ott is korlátozásra érdemes számítani. Ezen kívül természetesen a város északi felére is jutott egy-két munkálat. Ha a 6-os utat nézzük, akkor Tolna vonalában fakivágás zajlik, valamint kaszálnak is az észak felé haladó sávokon, úgyhogy arra is óvatosan. Ezen kívül még Tolnán érdemes figyelni, mert ott a központban a 6-os út felé kátyúznak. A 63-as főúton kaszálnak, ez Szedres után van, egészen János Majorig, illetve a 65-ösön is érdemes figyelni Kétynél, mert hogy Kéty után fakivágás zajlik, valamint egészen Tamásig kaszálás. Ezen kívül más nincsen, úgyhogy közelítek gyorsan a városra és nézem, hogy mi a helyzet. Hát megélénkült eléggé a forgalom az újvárosi templom előtti szakaszon, illetve a Dominics utcától egészen a Volt Skála áruház előtti kereszteződésig. Még pakolnak a Szent István téren, viszont a Volán telepi lámpa fogja forgalmat az elkerülőn, valamint a vasúti kereszteződésben is. Rendőrökről is érkezett bejelentés, a 6-os főúton kint vannak két helyen is, Bonyhád északi oldalán, a Lejtőknél, illetve a megye határnál is Bonyhádot elhagyva. Ezen kívül Szászvár felé érdemes figyelni, valamint az 55-ös főúton Pörbölyön van kint a rendőr. Bármerre is jár, közlekedjen óvatosan, körültekintően, meg persze türelemmel, ha pedig valami szokatlan tapasztalt, csörögjön a 74-es körzet 444-444-es számon. Jó utat kívánunk!
2: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Jó sok munkálat, de hát jó sok dal jár hozzá. Én Vörös Levente vagyok, itt az Antriton pedig a ma kedvencei, de meg a tegnap slágerei szólnak a folytatásban is. Hugo, Topic és Árás indít most, ez az I Adore You.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban

Let's do something. Megráztuk kicsit a testünket, tehát táncoltunk Justin Timberlake-kel itt az Antriton, ez volt a Rock Your Body, a ma kedvencei, na meg a tegnap slágerei között, de nincs megállás, mert zakatolunk tovább, már a Glad You Came szól, és énekel Jason!

0: Paul Simon és a You Can Call Me El, de jó kis dalocska itt az Antriton. 14 óra 33 van, május 26-án, kedden járunk, én pedig az időjárás infokat hoztam, mert gyönyörű szép kék az ég, nincsenek felhők és nagyon szépen süt a nap is, úgyhogy egy tökéletes, mondhatni nyári napunk van, mert hogy 31 fokot mutatnak a hőmérők. Igen, hát egy kicsit elszoktunk tőle itt a tél folyamán, ugye vissza kell rázódni majd a nyárias időbe. Hát az a helyzet, hogy most van rá lehetőség, mert bizony a szél egy kicsit fújdogál, de azért inkább a napsütés meg a meleg, ez a nyomasztó meleg, ami jellemző a mai napon, úgyhogy kánikula, így is hívják ezt. Egészen a késő délutáni órákig majd marad a hőmérséklet, és az éjszaka folyamán is csak 14-ig hűl, úgyhogy holnap reggel 7-8 óra környékén már 17 kötőjel 22 fokra ébredünk, majd az UV-sugárzás ugyanúgy visszaköszön holnap is, ahogy ma is megtette. Nyári ruha, napszemüveggel, ezt ajánlja az időkép, és holnap még hasonlóan meleg lesz, ezt nézem, hideg front jön erős széllel majd, legalábbis az időkép szerint, aztán majd egy kicsit, egy icipicit pár fokkal lejjebb hűl majd a hőmérséklet a hét hátralévő részében, na de majd, ha odaértünk, akkor erről is tárgyalunk, ami viszont mindenképpen fontos és megemlítendő, hogy a pollenterhelés a melegedés hatására fokozatosan emelkedik, a fenyőfélék, pázsitfűfélék már magasan vannak jelen a levegőben, illetve az eperfafélék is közepes koncentrációval, úgyhogy az allergiásoknak hát annyira nincs jó napjuk, ha ön is tapasztal magán valamilyen tüneteket, akkor természetesen érdemes az orvoshoz fordulni, házi orvosához, és akkor ő tud segíteni ebben. Front nincs felettünk ma, viszont a gyors melegedés miatt vérnyomás, ingadozás, szédülés és keringési problémák is jelentkezhettek, illetve jelentkezhetnek majd holnap is, úgyhogy erre mindenképpen érdemes figyelni. A kánikula miatt pedig tompábbak, bángyattabbak lehetünk, csökkenhet a szellemi és fizikai munkavégző képesség is, úgyhogy hát ezek nem jó hírek, nem jó hírek, viszont örülünk a napos időnek, mert ez jó hatással van magára a hangulatunkra, meg persze a közérzetünkre is, és az UV-sugárzásra is külön figyelni kell egészen 16 óráig, úgyhogy fordítsunk figyelmet, kellő figyelmet a bőrünk védelmére is, emellett persze erősítsük immunrendszerünket, a megfelelő mennyiségű folyadék bevitele elengedhetetlen, ez lehetőleg víz legyen, és természetesen a szezonális zöldségek, gyümölcsök fogyasztása is szükséges, megfelelő vitaminok bevitele az immunrendszerünkben. Úgyhogy ez minden, amit tudni kell az időjárással kapcsolatban. Pörgünk is tovább, mert hogy ha én legalábbis, az én szövegem nem, de a tankcsapat dala örökké tart.
1: Ha nem hiszed el, hogy az élet tényleg örökké tart.
0: Előbb viszont még az első emelet érkezik az angyali vallomással.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontató vezetőképzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
3: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél! Plusz 36 30 883 83 51.
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
0: Ennyi volt a reklám!
5: Az 1980-as évek egyik meghatározó együttesével folytatjuk. Emlékszem, amikor én először meghallottam ezt a dalt, teljesen elvarázsolt a hangzásvilág, a szöveg és ez a szinti pop new wave stílus. Lehet, hogy már kitaláltam. Ők az első emelet és az angyali vallomás. Itt az Antriton.
0: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: mondja.
1: Miért hallgatna Budapesti Rádiót? Ha van szexárdi is. Ez a Rádió Andrit. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Avicii-vel nosztalgiáztunk, ez volt a Wake Me Up, itt az Antréton a ma kedvenceine, meg a tegnap slágereik között. 14 óra 57 a pontos időnk, úgyhogy hamarosan közeledünk már a 15 órához, ez pedig azt jelenti, hogy egy óra lesz vissza a Melóból, és azt, hogy érkeznek a régiós térség legfontosabb hírei, Adri szállítja majd őket hozzánk, aztán természetesen újra bekopognak a ma kedvenceine, meg a tegnap slágerei, például Emilióval Nem nézünk majd vissza. Előbb viszont egy Sheeran és Justin Bieber közös érkezik. I don't care, ezzel is várom a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Kész cirkusz lesz az idei Városi Gyermeknap. Május 31-én vasárnap Artista Vásári Varieté, Utcai Zsonglőr Show, Varázslatos Cirkuszi Akadémia és Zsonglőr Játszóház vár rád Szekszárdon, a Szent István téren, a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében. Kispárna mesezenekar, ringató, kézműves foglalkozások, gyermekjátszók és családi nap a Tolna vármegyei rendőrfőkapitánysággal. Irány a négyszögletű kerekerdő. Városi Gyermeknap május 31-én vasárnap. Bővebb információ szexárdagóra.hu.
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier Csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
3: Kert és parkgondozói vállalkozása van. Van legalább egy fő munkavállalója. Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon. Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják ahhoz kapcsolódó munkabiztonsági, tűz- és balesetvédelmi előírásokat. Jelentkezési határidő 2026. május 26-a. Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
2: Ennyi volt a reklám! Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
5: Drón támadással fenyegetőzött a férfi. Közel 42 000 látogató a Pünkösdi Fesztiválon. Szerdán még marad a kánikula. Jó napot kívánok, Géci Adrien vagyok. 2026. május 26-án, kedden 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. A szekszedi járás ügyészség közveszélye fenyegetés büntette miatt emelt vádat egy 42 éves férfi ellen. A vádirat szerint a vádlott 2026. február 17-én egy Tolna vármegyei községben lévő lakásán használt asztali számítógépéről privát üzeneteket küldött az egyik szekszedi székhelyű szolgáltató cég internetes közösségi oldalára. Az üzenetek fenyegető tartalmúak és a köznyugalom megzavarására alkalmasak voltak. Azokat a vádlott nem konkrét személyhez intézte, hanem a szolgáltatónak és a szolgáltató alkalmazottainak címezve félelemkeltés céljából küldte. Az üzenetek lényege az volt, hogy a vádlott a cég székhelyét beméri és drónokkal megtámadja, azaz azt a látszatot keltette, hogy közveszélye járó esemény következhet be. A fenyegető üzeneteket a szolgáltató telephelyén az egyik munkatárs nyitotta meg és olvasta el először. A vádlott többszörösen büntetett előilletű, a bűncselekményt korábbi felfüggesztett fogházbüntetés próbaideje alatt követte el. Vele szemben a járás ügyészség fogházbüntetés kiszabását, a közügyektől eltiltását, a korábbi felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtásának elrendelését és az elkövetéshez használt számítógép elkobzását szorgalmazza a szekszedi járásbíróságnál. Ismét a közlekedési balesetek adták a legtöbb feladatot a vármegye tűzoltóinak az elmúlt hétvégén. Az elmúlt 4 napon 4 tűzesethez és 11 műszaki mentéshez riasztották a Tolna vármegyei tűzoltókat. A beavatkozások között 3 szabadtéri tűz, 4 közlekedési baleset, valamint 2 kidőlt fa eltávolítása szerepelt. Kigyulladt egy csomagszállító kis teherautómotor terepénteg délelőtt a 6-os főút 136-os kilométerénél, a Tolna-Mőzsi körforgalom közelében. A jármű vezetője kéziporral oltó készüléken megkezdte a tűzoltását. A helyszínre a tolnai önkormányzati tűzoltók vonultak, akik egy vízsugárral visszahűtötték az izzó részeket, majd áramtalanították a járművet. Ráfutásos baleset történt szombat délelőtt az M6-os autópálya 160-as kilométerénél a Budapest felé vezető oldalon, ahol két személyautó ütközött össze. A műszaki mentéshez a bátaszéki önkormányzati és önkéntes tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a járműveket. A három érintett közül egy ember könnyű sérüléseket szenvedett, őt a mentők kórházba szállították. Simon Tornyaváros önkormányzata 226,12 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatást nyert el a belterületi vízrendezés fejlesztésére. A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg. A fejlesztés célja a település csapadékvíz elvezetési rendszerének korszerűsítése, a belterületi vízkárok csökkentése és a lakosság biztonságának növelése. A projekt keretében többek között csapadékvíz elvezető árkok és medrek rekonstrukciója, műtárgyak építése és korszerűsítése, valamint vízvisszatartást segítő megoldások kialakítása történik. A fejlesztés szervesen illeszkedik az önkormányzat település üzemeltetési feladataihoz. A projekt megvalósítása 2024. február 1-én kezdődött, és várhatóan 2026. december 31-én fejeződik be. A fejlesztés eredményeként csökken a belvíz és a csapadékvíz okozta károk kockázata, javul a települési infrastruktúra állapota, valamint hosszú távon fenntartatóbbá válik a vízgazdálkodás. Közel 42 000 vendég, több mint 30 program, 8 helyszín, 20 000 négyzetméter, sztárfellépők, helyi tehetségek, koncert, színház, kirakodóvásár, vidámpark, kézműves kirakodóvásár, finom ételek és italok, autentikus, a népi kultúra gazdagságát és a német nemzetiségi kultúra sokszínűségét bemutató programok. 2026-ban ez jellemezte a Szekszárdi Pünkösdi Fesztivált. Igazi, közösségi, közösségépítő esemény volt, amelyet nem csak a fantasztikus programok, a színes gasztronómiai kínálat, hanem a kiváló időjárás is felejthetetlenné tett. Május 21-én csütörtökön került sor a Zene nélkül mit érek én, Cserháti Zsuzsa és Máté Péter emlékkoncertre, amelyen Szulák Andra és Kocsis Dénes működött közre. Másnap a piac téren DJ Pajero pörgette a lemezeket. Május 23-án szombaton kezdetét vette a program kavalkád. A fesztivál hétvégén minden délelőtt a gyermekekről szólt. Délutánonként a sportegyesületek és helyi csoportok mutatkoztak be. Fellépett a Szekszárdi Mozgásművészeti Stúdió, a PTEI és Gyula Gyakorló Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorló Óvoda Táncművészeti Tagozata, az Iberican Dance Stúdió, valamint a Mass Dance Társcsoport és az Origo Dance Stúdió is. Koncertet adott a 30 éves Csurgó Zenekar és a tavaly 40 éves fennállását ünneplő Kolozsvári Gábor vezette, Aliska Brass Band, a 30 éve a pályán lévő Tücsök zenés színpad, valamint a Szekszárdi Junior Stars. Volt Dani Elfi koncert és fellépett a Fehér Tamás vezette, Tom White Rockabilly Show és színpadra lépett a Desperado is. Több ezren tomboltak a TNT, a Zonzibár és a Vétek fantasztikus koncertjére. A közönség a helyi fellépők mellett több Tolna vármegyei csoportnak is tapsolhatott. A hagyományokhoz hűen a korcsoportok táncosai népviseletben vonultak végig a vásáron, a Garai téren át a Béla király téri színpadig, ahol megválasztották a Pünkösdi királyt, aki Hámori Tamás lett, a királyné pedig Csillag Luca. A királyi párt Bellinger Attila Szekszárd polgármestere ajándékcsomaggal köszöntötte, és átvehették a Babits Mihály Kulturális Központ ajándékát is, amivel a királyi pár az Agora moziban egy évig ingyen látogathatja a korosztályának megfelelő filmeket. Szombaton a Sárköz vágtával elkezdődtek az idei nemzeti vágta előfutamai, amelyet az Őcsényi repülőtéren rendeztek meg. A részletekről Fülöp János polgármestert kérdeztük.
6: Most szombaton a negyedik alkalommal rendeztük meg az Őcsényi repülőtéren a nemzeti vágta előfutamon. Ez kiegészül a sárközi vágtával, a hadsárközi településnek is rendezünk egy futamot, illetve kiegészítő programként a délelőtt délutánban a Tolna megyei lovas szabadidő sportegyesület, főleg a fiataloknak volt kezdő haladóban versenyszámok, illetve a látványosságban volt négyes fogadhajtás, Csikós bemutató és puszta ötös is szerepelt, innen lehet kvalifikálni az országos döntőre, amely Szilvásváradon kerül megrendezésre. Most már harmadik évben király lovasa nyerte meg az Öcsényi Vágtán, és ő lesz Szilvásváradon a döntőben. A Sárköz Vágta futamot pedig harmadik ízben is Pörgői település nyerte meg, úgyhogy neki gratulálunk, és a Vándor Serleg ezáltal Pörgői lesz, jövőre új serleget készítünk. Sokan voltak, nagyon jó idő volt, gondolom izgalmas és szoros verseny volt. Volt olyan kis huszár elődöntő, ahol célfotó döntő, tehát mindenki felkészültem, jött erre a versenyre, és aki lent volt, azt gondolom egész nap nagyon jól érezhette magát.
5: Szerdán sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de késő délután észak-észak-nyugat felől egy hideg front érkezik élénk, főként az ország északi felén erős északi-észak-nyugati széllel. Átmenetileg megnövekedhet a felhőzet és elszórtan nagyobb számban, a Dunántúlon és északkeleten záporok-zivatarok kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet a front érkezés előtt még 30 és 35 fok között alakul. Szekszárdon hajnalban 17, napközben 32 fok valószínű.
2: Ezek voltak a Rádió Amcit regionális hírei.
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: Adinak köszönjük a híreket, zakatolunk tovább itt az Antriton a ma kedvenceivel, meg a tegnap slágerével a stúdióban egészen 18 óráig Vörös Levente, és igyekszem elütni az utolsó munkaórát is a legnagyobbakkal. Ed Sheeran és Justin Bieber énekel, ez az I Don't Care.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jó?

Every you, every me. A Placebo dala szólt itt az Antriton az elmúlt percekben, 15 óra 20 perc van. Csodálatos délutánt kívánok, a legnagyobbakat pedig csatolom is hozzá. Nem kell már sokat kibírni a melóban, addig is Szigala és a Sweet Lavin, már szól is a 101-en.

0: Swedish House Mafia, Wait So Long, erre bulisztunk itt az Antriton pontban, 15:30-kor, azaz fél négykor, május 26-án kedden, én pedig közé a dalok közé, a ma kedvencein, meg a tegnap slágerei közé beékelek egy igencsak fontos, ám de elhanyagolt témát, méghozzá a mosogató szivacsokról. A Nébik nemrég a közösségi oldalán írt arról, hogy a mosogató szivacsa konyha egyik legtöbbet használt eszköze, mégis a baktériumok kedvenc telephelyévé válhat. Nagyon fontos rá figyelni, mert hogy egyébként a porózus szerkezetében könnyen megmaradhatnak az ételmaradékok és a nedvesség is, így aztán ideális környezet lehet a mikroorganizmusok elszaporodásához. Úgyhogy arról figyelmeztetnek minket, hogy a gyakori használat növeli a keresztszennyeződés kockázatát is, tehát ha ugyanazzal a szivacsal tisztítjuk a nyers húsos deszket, amivel áttöröljük később a konyhapultot, vagy egy tisztán a gondolt edényt, akkor a szennyeződések már is hamar tovább terjedhetnek. Úgyhogy mire kell figyelni, vetődik fel a kérdés, én is nemrég elmosogattam az ebéd után megmaradt edényeket. Ugye a kockázat csökkentésének egyik legegyszerűbb, mégis gyakran elhanyagolt módja a rendszeres csere. Nagyon fontos, általános javaslatként azt írják, hogy a mosogató szivacsot 1-2 hetente kell cserélni, intenzív használat esetén pedig akár még gyakrabban is, úgyhogy nem érdemes megvárni, amíg a szivacs már látványosan elhasználódik. A kellemetlen szaga, az elszíneződés vagy a szerkezetének szétesése már mind-mind arra utal, hogy jelentős mikrobiológiai szennyezettség halmozódott fel benne, magyarán hát nem egészséges, maradjunk annyiban. Ha az elhasználódás jeleit észleljük, akkor ne várjunk azonnal, hanem azonnal cselekedjünk, cseréljük le. Ezt írják még zárszóként. Úgyhogy érdekes, lehet most már mindenféle ilyen mosogató szivacs alternatívát találni a piacon, példaképpen fenntarthatóbb eszközök, mosogatókefe, bambusz vagy kókuszrostból készült szivacs, illetve mosható kendő, ezek mind-mind jók lehetnek. Ám a mosogató szivacsokat, ugye ezek továbbra is a legnépszerűbbek, ilyen tisztító eszközök, érdemes azért tényleg 1-2 hetente cserélni, és nyilván nézni, hogy mennyire koszos, úgyhogy nem szabad vízben hagyni, ez még nagyon fontos, mindig alaposan el kell öblíteni a használat után, és kicsavarni, illetve ami még szintén elengedhetetlen, hogy azért tisztítsuk forró vízzel és fertőtlenítő hatású mosogatószerrel is. Na de, a konyhából vissza a dalokhoz, mert hogy elballagunk lassan, mint a katona az Ergóval. Akkor csak ballag a katona, még és... Előbb viszont a Train-nel noszalgiázunk. Hey Soul Sister, ez is szól majd, ne menjen sehova.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Vidd a stadion élményt a Nappalitba. Idén nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
4: Haló! Haló!
5: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szévédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk! Sárvíz autóüvegkereskedés azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74-410-187.
4: Haló! És a lóval mi lesz?
7: A Boban Markovics Orkeszter ismét fergeteges koncerttel készül a Pont Pécs Fesztiválon, május 11-én a Lauber Dezső sportcsarnokban. A világhírű szerb trombitás a Kusturica filmekből is ismert dallamokkal érkezik Pécsre. Ez az este nem csupán koncert, hanem zenei ünnep, ahol a ritmus átragad a közönségre is. Jegyek a jegymesteren kapható.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Mindjárt érkeznek a legnagyobbak, Ergóval balagunk hamarosan, előbb viszont felülünk a nosztalgia járatra egy amerikai rock együttessel, akik 2006-ban feloszlottak, 3 évvel később pedig újra összeálltak és kiadtak egy 5-szörös platina lemezt. Ők a Train és a Hey Soul Sister, itt az Antricon!
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antric.

0: Here comes the Hustler, ezt volt itt utoljára az Antréton, a ma kedvenceid, meg a tegnap slágereik között. 3 perc múlva, hát nem egész 3 perc múlva, már a 16 óránál járunk, sokan kicsekkolnak a melóból, úgyhogy irány haza. Ehhez hozom majd a legfontosabb útinfokat, ne feledje, sok helyen még le van zárva a város, erre is kitérünk majd, előbb viszont mutatom, hogy például mivel folytatjuk. Az emberek állapítja meg, hogy igen, igen, süt a nap.
1: Süt a nap, nehogy szomorú légy, ez lehetne százszor.
0: Előtte viszont Dua Lipával varázsolunk. A Houdini szól majd, de csak a hírek után.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Megnyílt az Italplac Szekszárdon, a Veselényi utca 18 szám alatt, a hamarosan nyíró CBA mellett. Hatalmas ital és trafik választékkal, hosszú nyitvatartással, extra akciókkal várunk minden kedves vásárlót. Nyitási ajánlatunkból 5 darab aranyfácán vásárlása esetén egyet ajándékba adunk, így az ár darabonként 208 forint. Chibo Family őrölt kávé 1199 forint. Coca-Cola termékek 1,75 liter 599 forint, két darab vásárlása esetén ajándék Coca-Cola Zero jár hozzá. Gyere el az Italplacba, Szekszárd, Veselényi utca 18.
5: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama, nem csak pizza, nem csak ma. Csúcs technológia a Spiritben.
6: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
5: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
3: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota. 16 évet kapott egy kislányokkal erőszakoskodó férfi. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota honlapján. A Sándor Palota azt közölte, hogy a köztársasági elnök a kegyelmi döntés kivizsgálását kezdettől teljes egészében támogatja, és ahogyan azt az elnöki hivatal május 19-i közleményében kijelentette, kész együttműködni a kormánnyal annak érdekében, hogy a közvélemény valós képet kaphasson erről a nagy közfelháborodást kiváltó esetről. A felsorolás szerint az iratok között szerepel a Hunnia perben 2023. március 9-én hozott ítéletről, valamint a pápai felhíváshoz és a pápai látogatáshoz kapcsolódó egyéni kegyelmi döntésről készült feljegyzés. Az iratanyag összesen több mint 2 tucat oldalnyi, a kegyelmi eljáráshoz kapcsolódó dokumentumot foglal magában. Jelentős személyi változások alakítják át a fővárosi közgyűlés erőviszonyait. A Fidesz új frakcióvezetőt nevez ki, miközben több képviselő is a parlamentbe távozik. Szepesfalvi Anna veszi át a Fidesz fővárosi frakciójának vezetését, jelentette be a politikus. A képviselőcsoportot eddig Szentkirályi Alexandra vezette, ő azonban Radics Béla képviselővel együtt a parlamentben folytatja munkáját, ami újabb személyi átrendeződést indít el a fővárosi közgyűlésben. Nem csak a Fidesznél történnek változások. A Tisza párt fővárosi frakciójából szintén 2 távoznak a parlamentbe, így Kujja András és Lakos Eszter ülhet be a közgyűlésbe. Mások mellett Oswald Marikával és Csere Lászlóval, a Budapesti Operett Színház művészeivel is találkozhat a 9. Veszprémi Rátonyi Róbert Operett Fesztivál közönsége. A város több pontján zajló 4 napos programsorozat június 18-án kezdődik, közölte a Veszprémi Petőfi Színház előtt tartott pénteki sajtótájékoztatóján a fesztivál művészeti vezetője. Keller János elmondta, a város több pontján zajló gyerekprogramokkal és művészbeszélgetésekkel tarkított rendezvénysorozat június 18-án zenés, lovaskocsis városi felvonulással indul. Este a Budapesti Játékszín Hippolyta Lakály című vígjátékát láthatja a közönség, melyet közönség találkozó követ az előadás szereplőivel. A fővárosi törvényszék 16 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte első fokon azt a férfit, aki kiskorú lányok ellen követett el súlyos bűncselekményeket, derül ki a bíróság közleményéből. Az ítélet szerint a vádlott 2023. november 25-én egy budapesti szálloda vendége volt, és felfigyelt egy iskolás csoportra, akik osztálykirándulásokon ugyanabban a szállodában szálltak meg. A férfi bekopogott a diáklányok egyik szobájába, és magát a szálloda biztonsági őrének adta ki, majd az este folyamán különböző valótlan állításokkal, indokokkal és fenyegetéssel elérte, hogy egy-egy kiskorú lány egyedül maradjon vele, illetve az egyik sértett ne hagyja el a szobáját. A férfi mindkét kiskorú felé szexuálisan közeledett, egyikükkel szemben pedig erőszakot is alkalmazott.
3: Rádió Antrit időjárás.
7: Ma általában felhőtlen vagy derült, napos, száraz időre van kilátás, ugyanakkor északkeleten gomoly felhők képződhetnek. Az általában északias szél nagy területen megélénkül, néhol erős széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet kora délután 27 és 33 fok között várható.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Rádió Antrit közlekedés.
0: 16 óra múlt 3 perccel, meghoztam a legfontosabb közlekedési infókat ide az Antritra, nézzük, hogy mi a helyzet. Ha éppenséggel menne haza, akkor bizony több dolgot is érdemes figyelembe venni, például, hogy továbbra is le van zárva a szekszárdi Szent István tér, mert hogy pakolják el ezeket a bizonyos játékokat a pünkösdi fesztivál idejéről, de előbb még a munkálatokról egy pár szót, ilyen például az M6-os, M9-es csomópontjától egészen a Kesejősi lehajtóig zajló aszfaltozás az országhatár felé tartó oldalt érinti. Az M6-os autópályáról van szó, a leállósáv, valamint egy forgalmi sávit le van zárva, ezen kívül pedig szintén az M6-oson híd dilatáció karbantartás zajlik, úgyhogy a 168-as kilométernél ez a megye határ előtt van nem sokkal, az egyik híd, illetve alagútnál, ott le van zárva az útpálya, és emiatt terelnek. Ezen kívül még Alsónemen van egyéb útkarbantartási munkálat, ami félpályás lezárást eredményez, úgyhogy most már tényleg közelítek a városra, ahol azt látom, hogy egészen a Parászta utcától végig a volt tanítóképzőig igencsak élénk a főút forgalma, hát pirosat jelez nekem az útinform térképe, illetve a kórház déli sarkától is nehézkes haladni, egészen a Csatári torok körforgalomig, mert hogy ott az bizony elesett, ilyenkor kifelé és befelé is nagyon nehezen lehet bejutni, számoljon pár percet. Ezen kívül a volántelepi lámpák fogják a forgalmat, valamint a szekszárdi autóbuszállomás és vasútállomás közötti szakasz, illetve a vasúti kereszteződéstől egészen, hát mondhatni, hogy a volántelepi lámpákig szintén elég sokan vannak, ugye az autóbuszállomás, vasútállomás között megszaporodnak ilyenkor a gyalogosok, úgyhogy csak óvatosan arra, és mint említettem, figyeljen, a Szent István téren sem lehet még közlekedni. Ezen kívül rendőrökről kaptunk bejelentést több helyről is, például az 55-ös főúton Pörbölyön vannak még kint mindig, illetve a 6-os, M6-os autópályán is nagyjából Decs vonalában trafiznak, és ha halad Majos után Kismányoknál, akkor ott is érdemes lehet kicsit visszább venni a gázból, mert hogy kint van a rendőr, és természetesen fokozott figyelemmel, illetve ellenőrzésekkel dolgoznak a környéken a balesetek számának tekintetében. Úgyhogy óvatosan közlekedjen, bármerre is tart, mindenképpen türelmesen és természetesen kellő figyelemmel. Ha pedig valami szokatlan tapasztal, csörögjön a 74-es körzet 444-444-es számon. Osszon meg velünk, hogy mi is megosztassuk másokkal. Jó utat kívánunk!
3: Rádió Andrét, FM 101.
0: Most, hogy kiközlekedtük magunkat tényleg irány a dalokhoz, én Vörös Levente vagyok, a stúdióban pedig egy kis varázslat veszik kezdetét, Dua Lipa énekel, ez tőlem a Houdini.
3: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zene.

Három testvére Jonas Brothers énekelt itt az Antritón, ez volt a What a Man Got to Do, amivel hazafele igyekeztem kísérni, és amit most a ma kedvenceim, meg a tegnap slágereik között Christina Milian vált egy olyan dallal, aminek a szövegében talán a legelősebb sora a Don't Judge a Book by Its Cover, azaz ne a borítója alapján ítéljük meg a könyvet. Szóval egy olyan felvételről, egy olyan alkotásról beszélünk, aminek mondani valója is van, de közben meg igazán szórakoztató. Ez szól hát itt az Antritón, When You Look at Me.

0: Eagle Eye Cherry, Safe Tonight, egy igazi nosztalgiás dal itt az Antriton 16 óra 32-kor, május 26-án kedden járunk, a ma kedvenceivel meg a tegnap slágereivel bulisztunk az elmúlt percekben, és természetesen majd a következőkben is fogunk, viszont előbb beékelem ezek közé a mai mozi műsort, mert hogy 17 órától a Chopin párizsi szonátát lehet megtekinteni egészen 29-éig itt Szekszárdon az Agora moziban. A film az 1830-as években, egészen pontosan 1835-ben játszódik. A francia főváros legnagyobb sztárja, a neves zeneszerzőről szól, Chopinről, és ő ugye az első számú beszédtéma, a partik és az éjszakai élet királya, aki minden tekintetet vonz, komponál, koncertezik, tanít, fürdik a sikerben, de már tudja, hogy a napjai meg vannak számlálva. Erről szól tulajdonképpen a film, egy egyébként lengyel feliratos életrajzi filmről beszélünk majd, hogy nem két óra, illetve 19:30-kor látható még ma, illetve holnap utoljára az Utazó, egy amerikai thriller, 94 perc, ez durván másfél óra átlagos filmnek mondható, egy fiatal pár borzalmas baleset szemtanúja lesz az autópályán, és hamarosan ráébrednek, hogy nem csak ők távoztak a helyszínről, hanem egy démoni jelenés is, aminek az Utazó a neve, és ami nem áll le, amíg életre szóló utazásukat rémálommal nem változtatja, változtatva el nem kapja mindkettőjüket. Igen, csak érdekes, talán az egyik legjobban várt amerikai, illetve hát nem csak amerikai, hanem thriller film ebben az évben, Melissa Leo, Jacob Scipio és Luolu Bell a főszerepekben, úgyhogy azt hiszem nem lehet kihagyni, ha a thriller szerelmesei szerintem mindenképpen megéri beülni nekik. Csak kinyögöm a végén. Na de, ennyit a moziról, mert hogy azt inkább nézni kell, a rádiót viszont inkább hallgatni, ahogy a ma kedvenceit meg a tegnap slágereit is. Szia, pedig már be is van készítve. Ez lesz majd a The Greatest, azonnal.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2, a hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
4: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a Csak a Gyulai akciós vagy a Gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a Gyulai kolbászos legénylepényt sem. Wow, Dom Pepe!
5: Vidd a stadion élményt a nappalitba. Idén nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Egy ausztrál énekes dalszerzővel megyünk tovább, aki debütáló albumát még ott adta ki, aztán Londonba költözött, hogy szerencsét próbáljon, és végül az USA-ban turnézott. Növekvő hírneve miatt szünetet is tartott, de milyen jól tette, hogy folytatta. Ő szia, és a The Greatest, itt az Antriton!
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Ariana Grande és a One Last Time, ami zárja a 16 órát itt az Antriton. Két perc múlva már a 17-nél járunk, úgyhogy az utolsó kanyart is hamarosan bevesszük, ebben pedig segítségünkre lesz majd Calvin Harris és Sam Smith közöse is a Promises a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontatóvezető képzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó Lab, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Visszafizette a támogatást a Városliget ZRT, soha nem látott napok előtt áll Budapest a BL döntő miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Kulturális és közösségépítő programokra kaptak pénzt a Nemzeti Kulturális Alaptól azok a szervezetek, amelyek az Index információi szerint részben vagy egészben visszafizették a támogatást. A Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelőtől közérdekű adatigénylés után megkapott listán 49 név szerepel. A Nemzeti Adó és Vámhivatal mindeközben költségvetési csalás és hűtlenkezelés bűncselekmény gyanúja miatt folytat nyomozást az NKA-s kifizetések ügyében. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter május 18-án rendelt el a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseinek felfüggesztését. Másnap felfüggesztette főigazgatói tisztségéből Krucsainé Herter Anikót, a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő főigazgatóját. A legmagasabb visszafizetett összeg több mint 1 milliárd forint, amelyet a Városliget ZRT kért a Nemzeti Fotóművészeti Múzeumhoz kapcsolódó kiállítási, szerzeményezési és restaurálási programra. Soha nem látott napok előtt áll Budapest a BL döntő miatt. Flesz Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke szerint május utolsó hétvégén a fővárosi turizmus minden korábbinál magasabb bevételt érhet el. Már április elején arról szóltak a hírek, hogy az egekbe szöktek a szálláshelyárak Budapesten a május 30-ai labdarúgó BL döntő miatt. Az olcsóbb hostelekben két éjszaka ára két főre 250-300 ezer forint körül alakul, míg a prémium kategóriás szálláshelyeken ugyanez akár a 3 millió forintot is elérheti. A Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem oktatói és hallgatói petícióban követelik a rektor azonnali lemondását, az alapítványi fenntartói modell megszüntetését, valamint az intézmény autonómiájának helyreállítását. A tiltakozók szerint az átgondolatlan vezetői döntések, az átláthatatlanság és a túlzott központosítás a működésképtelenség szélére sodorta az egyetemet, írja Kubit. A kezdeményezők rámutatnak, bár az alapítványi forma bevezetését eredetileg a mozgástér és a függetlenség növelésével indokolták, szerintük a gyakorlatban éppen az ellenkezője valósult meg. Az egyetemi közösség az önállóság elvesztését, a kuratóriumi befolyás erősödését és a döntéshozatali folyamatok átláthatatlanná válását tapasztalta. Mintegy 40 ezer embert szólítottak fel a hatóságok lakhelye elhagyására az Egyesült Államokbeli Kalifornia déli részén, miután mérgező vegyi anyag szivárgását észlelték egy űripari vállalat egyik tárolójából, számolt be róla az MTI. A hivatalos tájékoztatás szerint a hatóságok jelenleg azon dolgoznak, hogy a Los Angeles-től mintegy 50 kilométerre délkeletre elhelyezett, körülbelül 26 ezer liternyi metil-metakrillátot tartalmazó tartály ne robbanjon fel.
2: Rádió Antrit időjárás.
5: Szerdán is sok napsütés várható, majd a nap második felében átmenetileg megnövekszik a gomai felhőzet. A felhők a délutáni esti órákban délnyugaton jobban is összeállhatnak, arrafelé helyenként még záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrit, FM 101.
0: Az utolsó óránkra kanyarodtunk, 60 percünk van még együtt, én Vörös Levente vagyok itt az Andriton, pedig csak a ma kedvenceid és a tegnap slágereit játszom a folytatásban is. Calvin Harris és Sam Smith már itt is van, ezt tőlük a Promises.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész nap. Rádió Andrit.
6: How you doing?

Baby, I love your way, a Big Mountain énekelt itt az Antréton a ma kedvencein, a meg a tegnap slágerei között, egészen 1984-ig repültünk vissza, most pedig ugrunk egyet onnan előre, a Maroon 5 és Wiz Khalifa közöséhez egészen pontosan, a Payphone már szól is, a 101-en.

0: Love Shine a Light, Katrina and the Waves, ez volt itt az Antriton a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei között. Pontban 17:30 írunk, én pedig azért olyan érdekességekkel érkeztem, hogy mégis mi a helyzet a fagyikkal, mert hogy végre megérkezett az igazi polós napszemüveges idő, és hát legyünk őszinték, azért megfordult ma már szerintem mindenki fejében, hogy a kedvenc fagyizónkba betérünk. Hát mibe kerül ez a hűsölés, adódik a kérdés. Ugye a gombócárak idén már eléggé stabilizálódni látszanak, de azért érdemes felkészíteni a pénztárcánkat. Vidéken itt még ki lehet fogni a klasszikus ízeket ilyen 550-600 forintért ért nagyjából, a fővárosban és a Balaton partján viszont már inkább a 650 és a 750 forint közötti sáv az átlag, sőt a prémium, illetve a hát a kézműves csodák simán karcolják ezt a 8-900 forintos határt is. Ha pedig már unja a csoki vaníliát, akkor idén igazi gasztroőrület van a pultokban. Hódít például a ropogós dubai csokis fagyi, ugye pisztáciás beütéssel, a Balatonnál pedig extrém helyi ízek is vannak, fügés vagy éppen tövises mangós variációk, és a Balaton fagyi, a különlegességek is ott vannak ugye a toparti versenyeken, például a megkóstollak, a kecskesajtos fügés, vagy éppen séggel a balatoni tövises mangó, az epert csoda levendulával, ezek mind tarolnak az ilyen versenyeken, de hát én már láttam egyébként sajtos tejfölös lángos ízű fagylaltot, meg mi egymást vannak azért érdekesek, néha érdemes egy kicsit elszakadni a megszokásoktól és kipróbálni egy-egy újat. Legutóbb egy makaron ízű fagyit ettem, zseniális volt, azt kell, hogy mondjam, de a pokorn is ott van a legtöbb pultban, illetve hát jó párban azért megfordul, úgyhogy ha esetleg arra fele veszi az irányt a fagyizó fel, akkor ilyen árakkal és ilyen ízekkel is számolhat a nyáron, remélhetőleg ez nem nagyon fog növekedni. Amit viszont mi remélünk, hogy a dalok jönnek a folytatásban is, erre pedig garancia például Lady Gaga és a The Dead Dance, ami jön mindjárt.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Tudtad, hogy a Tesla nem csak egy autómárka neve? A tudós Nikola Tesla, akiről elnevezték, tele volt végtelen energiával. Ezt a nagy energiát hozzá el a Pont Pécs Fesztivál június 11 és 14 között Pécsre, a sportcsarnokba, ahol látványos show musical lesz látható és hallható a legendás feltalálóról. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
4: Igényesen kialakított irodahelyisége kiadók Szexárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
5: Nyílt lánggal járó munkát végez. 300 kg mennyiséget meghaladó, robbanás veszélyes osztályba tartozó anyagot tárol, esetleg éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzi. Akkor tűzvédelmi szakvizsgát kell tennie, ami nálunk jóval többet jelent egy papír megszerzésénél. Az Ergonom Kft. Több mint 30 éves szakmai tapasztalatával minden kérdést magabiztosan meg tud válaszolni. Munkáltatóként pedig biztos lehet abban, hogy munkavállalója megfelelő képzésben részesül.
6: Jelentkezési határidő 2026. június 2-a.
5: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Az az énekesnő érkezik, aki ugyanazon évben nyert Oscar, Grammy, BAFTA és Golden Globe-díjat is. Arculatváltásairól és sokoldalúságáról ismert, ezért egyfajta pop ikonként tartják őt számon. Ő Lady Gaga és a The Dead Dance, itt az Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Pink pörgős lágere, a Raise Your lezárja utolsó közös óránkat itt az Antriton. Közeledünk a 18 órához, én pedig búcsúzni kényszerülök. Holnap reggel Dávid várja majd, vele ébredezhet, aztán 7 órakor csatlakozik hozzá Vali is. 8 órától majd az ön véleményére lesznek kíváncsiak a 74-es körzet 444-444-es számon, akkor tudja majd megosztani velük, a téma pedig holnap reggel ki is derül. Én holnap 13 órakor jövök, ahogy szoktam, addig pedig további szép estét és jó szórakozást kívánok. Az elmúlt órákban Vörös Leventét hallottam, köszönöm a figyelmet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Kész cirkusz lesz az idei Városi Gyermeknap. Május 31-én vasárnap Artista Vásári Varieté, Utcai Zsonglőr Show, Varázslatos Cirkuszi Akadémia és Zsonglőr Játszóház vár rád Szekszárdon, a Szent István téren, a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében. Kispárna mesezenekar, ringató, kézműves foglalkozások, gyermekjátszók és családi nap a Tolna Vármegyei Rendőrfőkapitánysággal. Irány a négyszögletű kerekerdő. Városi Gyermeknap május 31-én vasárnap. Bővebb információ szekszárdagóra.hu.
4: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai, akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem! Wow, Dom Pepe!
5: Megnyílt az Italplac Szekszárdon, a Veselényi utca 18 szám alatt, a hamarosan nyíró CBA mellett. Hatalmas ital és trafik választékkal, hosszú nyitvatartással, extra akciókkal várunk minden kedves vásárlót. Nyitási ajánlatunkból 5 darab aranyfácán vásárlása esetén egyet ajándékba adunk, így az ár darabonként 208 forint. Chibo Family őrölt kávé 1199 forint. Coca-Cola termékek 1,75 liter 599 forint, két darab vásárlása esetén ajándék Coca-Cola Zero jár hozzá. Gyere el az Italplac Szekszárd, Veselényi utca 18.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Kinevezték az új kormány államtitkárait, megszólalt a volt miniszter a kegyelmi ügyben. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Tisza kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít. Írt a Facebook oldalán a miniszterelnök vasárnap annak kapcsán, hogy a köztársasági elnök 55 államtitkárt nevezett ki a javaslatára. Magyar Péter ismertette, a kinevezett 55 szakember egyharmada nő, és a kinevezetteknek összesen 103 diplomájuk van. A legfiatalabb 28 éves, a legidősebb 66. A kormányfő kiemelte, több területen is hangsúlyos a női szerepvállalás az államtitkár között. Különösen a Szociális és Családügyi Minisztérium emelkedik ki, ahol valamennyi kinevezett államtitkár nő, de az élő környezetért felelős minisztériumban és az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban is női többség figyelhető meg, hívta fel a figyelmet. Megszólalt a volt miniszter a kegyelmi ügyben. Egyetlen kormánytag sem kérte, hogy járjon közben Novák Katalin korábbi köztársasági elnöknél K. Endre ügyében, és sem Orbán Viktor, sem Lévai Anikó nem kérte a közbenjárását, mondta Balogh Zoltán református püspök az MTI-nek. Megerősítette továbbá Sanda Tamás, Novák Katalin volt köztársasági elnök kabinetfőnöke 24.hu-nak tett nyilatkozatát, amely szerint nyomatékosan kérte, hogy K. Endre kapjon kegyelmet. Valóban beszéltem Sanda Tamással, mert ők nem támogatták a kegyelmet, és rákérdezett, hogy ez miért fontos nekem. Elmondtam, hogy alapvetően igazságtalannak tartom, érzem azt, ami történt ezzel az emberrel, és szerintem megérdemel még egy esélyt. Ezért javasoltam, hogy adjon neki kegyelmet a köztársasági elnökasszony, mondta Balogh Zoltán. Emlékművet avattak a roma holokauszt áldozatainak Óbudán. Nem lehet ember és ember között akkora különbség, hogy elveszítsük méltóságunkat, rátámadjunk a másikra és zárójelbe tegyük emberségünket, jelentette ki Kis László, Óbuda Békásmegyer polgármestere a roma holokauszt áldozatai előtt tisztelgő emlékmű avatásán szombaton, a harmadik kerületi Csíkszereda parkban. Nem tudjuk a számokat, nem tudjuk hány ember esett áldozatul a terrornak. Ennek roppant egyszerű az oka, annyira olcsó volt egy ember élete, hogy nem kellett elszámolni vele, mondta a polgármester. Foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt folyik nyomozás a MOL Tiszaújvárosi üzemének robbanása ügyében, közölte a Borsodabói-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője. Janas Úcki Attila tájékoztatása szerint a helyszíni szemle után elindult az eljárás. A MOL Petrolkémia Tiszaújvárosi telephelyén pénteken reggel történt robbanás, az üzemi balesetben egy ember meghalt, 9-en megsérültek. Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója és kapitány István gazdasági és energetikai miniszter helyszíni tájékoztatása szerint a balesetnek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Szerdán is sok napsütés várható, majd a nap második felében átmenetileg megnövekszik a gomai felhőzet. A felhők a délutáni esti órákban délnyugaton jobban is összeállhatnak. Arrafelé helyenként még záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Kert és parkgondozói vállalkozása van. Van legalább egy fő munkavállalója. Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon. Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz és balesetvédelmi előírásokat.
3: Jelentkezési határidő 2026. május 26-a.
2: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30.
3: www.ergonom.hu.
4: Csúcs technológia a Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
0: Ennyi volt a reklám. Rádió Antrit.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier Csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
3: Igényesen kialakított irodahelyiségek, kiadók Szekszárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt Szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08623-as telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
4: Hozzáengedték a kórházból a MOL robbanás két sérültjét. Mégsem lépünk ki a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A MOL tiszaújvárosi üzemét érintő robbanásban megsérültek közül két személyt hazaengedtek a miskolci kórházból. Hárman még megfigyelés alatt állnak, az ő állapotuk stabil, közölte az egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt bejegyzése szerint a tiszaújvárosi üzem négy súlyos sérültjét szállították a Debreceni Egyetemi Klinikai Központ égési centrumába. Egy sérült lélegeztetésre szorul, és mind a négyen másodfokú kiterjedt égési sérülést szenvedtek. Ellátásuk folyamatos, tette hozzá. Mint írta, folyamatosan kapcsolatban áll a kórházakkal, a sérültek állapotáról pedig azonnali tájékoztatást kért. A Tisza kormány visszavonja Magyarország kilépési szándékát a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Erről jelent meg határozat pénteken a Magyar Közlönyben. A szöveg szerint a kormány megerősíti Magyarország elkötelezettségét a nemzetközi jogrend erősítésére. A multilaterális intézmények működőképességének fenntartása és a nemzetközi büntető igazságszolgáltatás támogatása mellett, és visszavonja a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésre irányuló döntést. Az Orbán kormány tavaly tavasszal jelentette be, hogy kezdeményezi Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból, ezt a döntést pedig a parlament fideszes többsége nem sokkal később meg is szavazta. Isten pünköstkor ajánlotta fel az egész világ számára azt a kegyelmet, ami mindannyiunk lelkében ott van, különösen azokéban, akik már Krisztushoz kapcsolódnak, mondta Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek pünköst vasárnapi, az Esztergom budapesti főegyházmegye kardinális csatornájára feltöltött videóüzenetében. Erdő Péter úgy fogalmaz, nagyon fontos, hogy ez a kegyelem szeretetet, békét és nyugalmat hozzon a világnak, nekünk, magunknak, a családjainknak és mindazoknak, akik a körünkben élnek. A bíboros, aki február 2-án mutatott be utoljára nyilvános szentmisét, súlyos betegségéből lábadozva, több mint 3 hónap után ezzel a rövid üzenettel lépett először kamera és nyilvánosság elé. Spanyolországban egyik kedvenc helyén halt meg Scherer Péter, aki feleségével Viktóriával utazott el, hogy erőre kapjon a május 2. felére és június 1. felére leszervezett előadásai előtt, írta a Blick. A Jászai Mari díjas színész 2026. május 19-én 64 éves korában halt meg. Scherer Péter 1961. november 16-án született Ajkán, 1980-ban érettségizett Szombathelyen, 1987-ben építőmérnöki diplomát szerzett. 1995-ben színművész oklevelet kapott a Magyar Színész Kamarától. Állandó filmes partnere Mucsi Zoltán volt, akivel többek között Jancsó Miklós Kései egyúttal nagyszerű filmjeiben alkották a főszerepeket.
1: Rádió Andrét időjárás.
4: Szerdán is sok napsütés várható, majd a nap második felében átmenetileg megnövekszik a gomai felhőzet. A felhők a délutáni esti órákban délnyugaton jobban is összeállhatnak, arrafelé helyenként még záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: A Bobán Markovics Orkeszter ismét fergeteges koncerttel készül a Pont Pécs Fesztiválon, május 11-én a Lauber Dezső sportcsarnokban. A világhírű szerb trombitás a Kusturica filmekből is ismert dallamokkal érkezik Pécsre. Ez az este nem csupán koncert, hanem zenei ünnep, ahol a ritmus átragad a közönségre is. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
3: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
0: Ennyi volt a reklám. Rádió Andrét. FM 105.

szakadt durva film. A Deja Vu nevű revű cinema verítékmenet.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Tudtad, hogy a Tesla nem csak egy autómárka neve? A tudós Nikola Tesla, akiről elnevezték, tele volt végtelen energiával. Ezt a nagy energiát hozzá el a Pont Pécs Fesztivál június 11 és 14 között Pécsre, a sportcsarnokba, ahol látványos show musical lesz látható és hallható a legendás feltalálóról. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
3: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontató vezetőképzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
4: Megnyílt az Italplac Szekszárdon, a Veselényi utca 18 szám alatt, a hamarosan nyíró CBA mellett. Hatalmas ital- és trafikválasztékkal, hosszú nyitvatartással, extra akciókkal várunk minden kedves vásárlót. Nyitási ajánlatunkból 5 darab aranyfácán vásárlása esetén egyet ajándékba adunk, így az ár darabonként 208 forint. Chibo Family őrölt kávé 1199 forint. Coca-Cola termékek 1,75 liter 599 forint, két darab vásárlása esetén ajándék Coca-Cola Zero jár hozzá. Gyere el az Italplacba! Szekszárd, Veselényi utca 18.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország
0: és a világ legfontosabb hírei.
1: Ez a Rádió Andrét.
5: Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota. 16 évet kapott egy kislányokkal erőszakoskodó férfi. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota honlapján. A Sándor Palota azt közölte, hogy a köztársasági elnök a kegyelmi döntés kivizsgálását kezdettől teljes egészében támogatja, és ahogyan azt az elnöki hivatal május 19-i közleményében kijelentette, kész együttműködni a kormánnyal annak érdekében, hogy a közvélemény valós képet kaphasson erről a nagy közfelháborodást kiváltó esetről. A felsorolás szerint az iratok között szerepel a Hunnia perben 2023. március 9-én hozott ítéletről, valamint a pápai felhíváshoz és a pápai látogatáshoz kapcsolódó egyéni kegyelmi döntésről készült feljegyzés. Az iratanyag összesen több mint 2 tucat oldalnyi, a kegyelmi eljáráshoz kapcsolódó dokumentumot foglal magában. Jelentős személyi változások alakítják át a fővárosi közgyűlés erőviszonyait. A Fidesz új frakcióvezetőt nevez ki, miközben több képviselő is a parlamentbe távozik. Szepesfalvi Anna veszi át a Fidesz fővárosi frakciójának vezetését, jelentette be a politikus. A képviselőcsoportot eddig Szentkirályi Alexandra vezette, ő azonban Radics Béla képviselővel együtt a parlamentben folytatja munkáját, ami újabb személyi átrendeződést indít el a fővárosi közgyűlésben. Nem csak a Fidesznél történnek változások. A Tisza párt fővárosi frakciójából szintén 2 távoznak a parlamentbe, így Kulja András és Lakos Eszter ülhet be a közgyűlésbe. Mások mellett Oswald Marikával és Csere Lászlóval, a Budapesti Operett Színház művészeivel is találkozhat a 9. Veszprémi Rátonyi Róbert Operett Fesztivál közönsége. A város több pontján zajló 4 napos programsorozat június 18-án kezdődik, közölte a Veszprémi Petőfi Színház előtt tartott pénteki sajtótájékoztatóján a fesztivál művészeti vezetője. Keller János elmondta, a város több pontján zajló gyerekprogramokkal és művészbeszélgetésekkel tarkított rendezvénysorozat június 18-án zenés, lovaskocsis városi felvonulással indul. Este a Budapesti Játékszín Hippolyta Lakály című vígjátékát láthatja a közönség, melyet közönségtalálkozó követ az előadás szereplőivel. A fővárosi törvényszék 16 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte első fokon azt a férfit, aki kiskorú lányok ellen követett el súlyos bűncselekményeket, derül ki a bíróság közleményéből. Az ítélet szerint a vádlott 2023. november 25-én egy budapesti szálloda vendége volt, és felfigyelt egy iskolás csoportra, akik osztálykirándulásokon ugyanabban a szállodában szálltak meg. A férfi bekopogott a diáklányok egyik szobájába, és magát a szállodában a biztonsági őrének adta ki, majd az este folyamán különböző valótlan állításokkal, indokokkal és fenyegetéssel elérte, hogy egy-egy kiskorú lány egyedül maradjon vele, illetve az egyik sértett ne hagyja el a szobáját. A férfi mindkét kiskorú felé szexuálisan közeledett, egyikükkel szemben pedig erőszakot is alkalmazott.
1: Rádió Antrit időjárás.
5: Szerdán is sok napsütés várható, majd a nap második felében átmenetileg megnövekszik a gomai felhőzet. A felhők a délutáni esti órákban délnyugaton jobban is összeállhatnak, arrafelé helyenként még záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Visszafizette a támogatást a Városliget ZRT, soha nem látott napok előtt áll Budapest a BL döntő miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Kulturális és közösségépítő programokra kaptak pénzt a Nemzeti Kulturális Alaptól azok a szervezetek, amelyek az Index információi szerint részben vagy egészben visszafizették a támogatást. A Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelőtől közérdekű adatigénylés után megkapott listán 49 név szerepel. A Nemzeti Adó és Vámhivatal mindeközben költségvetési csalás és hűtlen kezelés bűncselekmény gyanúja miatt folytat nyomozást az NKA-s kifizetések ügyében. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter május 18-án rendelte el a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseinek felfüggesztését. Másnap felfüggesztette főigazgatói tisztségéből Krucsainé Herter Anikót, a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő főigazgatóját. A legmagasabb visszafizetett összeg több mint 1 milliárd forint, amelyet a Városliget ZRT kért a Nemzeti Fotóművészeti Múzeumhoz kapcsolódó kiállítási, szerzeményezési és restaurálási programra. Soha nem látott napok előtt áll Budapest a BL döntő miatt. Flesz Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke szerint május utolsó hétvégén a fővárosi turizmus minden korábbinál magasabb bevételt érhet el. Már április elején arról szóltak a hírek, hogy az egekbe szöktek a szálláshelyárak Budapesten a május 30-ai labdarúgó BL döntő miatt. Az olcsóbb hostelekben két éjszaka ára két főre 250-300 ezer forint körül alakul, míg a prémium kategóriás szálláshelyeken ugyanez akár a 3 millió forintot is elérheti. A Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem oktatói és hallgatói petícióban követelik a rektor azonnali lemondását, az alapítványi fenntartói modell megszüntetését, valamint az intézmény autonómiájának helyreállítását. A tiltakozók szerint az átgondolatlan vezetői döntések, az átláthatatlanság és a túlzott központosítás a működésképtelenség szélére sodorta az egyetemet, írja Kubit. A kezdeményezők rámutatnak, bár az alapítványi forma bevezetését eredetileg a mozgástér és a függetlenség növelésével indokolták, szerintük a gyakorlatban éppen az ellenkezője valósult meg. Az egyetemi közösség az önállóság elvesztését, a kuratóriumi befolyás erősödését és a döntéshozatali folyamatok átláthatatlanná válását tapasztalta. Mintegy 40 ezer embert szólítottak fel a hatóságok lakhelye elhagyására az Egyesült Államokbeli Kalifornia déli részén, miután mérgező vegyi anyag szivárgását észlelték egy űripari vállalat egyik tárolójából, számolt be róla az MTI. A hivatalos tájékoztatás szerint a hatóságok jelenleg azon dolgoznak, hogy a Los Angeles-től mintegy 50 kilométerre délkeletre elhelyezett, körülbelül 26 ezer liternyi metil-metakrillátot tartalmazó tartály ne robbanjon fel.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Szerdán is sok napsütés várható, majd a nap második felében átmenetileg megnövekszik a gomai felhőzet. A felhők a délutáni esti órákban délnyugaton jobban is összeállhatnak, arrafelé helyenként még záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Kinevezték az új kormány államtitkárait, megszólalt a volt miniszter a kegyelmi ügyben. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Tisza kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít. Írt a Facebook oldalán a miniszterelnök vasárnap annak kapcsán, hogy a köztársasági elnök 55 államtitkárt nevezett ki a javaslatára. Magyar Péter ismertette, a kinevezett 55 szakember egyharmada nő, és a kinevezetteknek összesen 103 diplomájuk van, a legfiatalabb 28 éves, a legidősebb 66. A kormányfő kiemelte, több területen is hangsúlyos a női szerepvállalás az államtitkár között. Különösen a Szociális és Családügyi Minisztérium emelkedik ki, ahol valamennyi kinevezett államtitkár nő, de az élő környezetért felelős minisztériumban és az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban is női többség figyelhető meg, hívta fel a figyelmet. Megszólalt a volt miniszter a kegyelmi ügyben. Egyetlen kormánytag sem kérte, hogy járjon közben Novák Katalin korábbi köztársasági elnöknél K. Endre ügyében, és sem Orbán Viktor, sem Lévai Janikó nem kérte a közbenjárását, mondta Balogh Zoltán református püspök az MTI-nek. Megerősítette továbbá Sanda Tamás, Novák Katalin volt köztársasági elnök kabinett főnöke 24.hu-nak tett nyilatkozatát, amely szerint nyomatékosan kérte, hogy K. Endre kapjon kegyelmet. Valóban beszéltem Sanda Tamással, mert ők nem támogatták a kegyelmet, és rákérdezett, hogy ez miért fontos nekem. Elmondtam, hogy alapvetően igazságtalannak tartom, érzem azt, ami történt ezzel az emberrel, és szerintem megérdemel még egy esélyt. Ezért javasoltam, hogy adjon neki kegyelmet a köztársasági elnökasszony, mondta Balogh Zoltán. Emlékművet avattak a roma holokauszt áldozatainak Óbudán. Nem lehet ember és ember között akkora különbség, hogy elveszítsük méltóságunkat, rátámadjunk a másikra és zárójelbe tegyük emberségünket, jelentette ki Kis László, Óbuda Békásmegyer polgármestere a roma holokauszt áldozatai előtt tisztelgő emlékmű avatásán szombaton, a harmadik kerületi Csíkszereda parkban. Nem tudjuk a számokat, nem tudjuk hány ember esett áldozatul a terrornak. Ennek roppant egyszerű az oka, annyira olcsó volt egy ember élete, hogy nem kellett elszámolni vele, mondta a polgármester. Foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt folyik nyomozás a MOL tiszaújvárosi üzemének robbanása ügyében, közölte a Borsodabói Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője. Jana Sócki Attila tájékoztatása szerint a helyszíni szemle után elindult az eljárás. A MOL petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén pénteken reggel történt robbanás, az üzemi balesetben egy ember meghalt, 9-en megsérültek. Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója és kapitány István gazdasági és energetikai miniszter helyszíni tájékoztatása szerint a balesetnek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Szerdán is sok napsütés várható, majd a nap második felében átmenetileg megnövekszik a gomai felhőzet. A felhők a délutáni esti órákban délnyugaton jobban is összeállhatnak, arrafelé helyenként még záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.
0: Rádió Andrét, FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

Ő csak intett, és hopp, tovalibbent. Az meg feljött, és rögtön el is ment. Az meg beintett, hátra se fordult.

betam, az csak füttyeltecs, én hogy rohantam, az ott fázott, és én betakartam.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Hozzáengedték a kórházból a MOL robbanás két sérültjét. Mégsem lépünk ki a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A MOL tiszaújvárosi üzemét érintő robbanásban megsérültek közül két személyt hazaengedtek a Miskolci kórházból. Hárman még megfigyelés alatt állnak, az ő állapotuk stabil, közölte az egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt bejegyzése szerint a tiszaújvárosi üzem négy súlyos sérültjét szállították a Debreceni Egyetemi Klinikai Központ égési centrumába. Egy sérült lélegeztetésre szorul, és mind a négyen másodfokú kiterjedt égési sérülést szenvedtek. Ellátásuk folyamatos, tette hozzá. Mint írta, folyamatosan kapcsolatban áll a kórházakkal, a sérültek állapotáról pedig azonnali tájékoztatást kért. A Tisza kormány visszavonja Magyarország kilépési szándékát a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Erről jelent meg határozat pénteken a Magyar Közlönyben. A szöveg szerint a kormány megerősíti Magyarország elkötelezettségét a nemzetközi jogrend erősítésére. A multilaterális intézmények működőképességének fenntartása és a nemzetközi büntetőigazságszolgáltatás támogatása mellett, és visszavonja a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésre irányuló döntést. Az Orbán kormány tavaly tavasszal jelentette be, hogy kezdeményezi Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Ezt a döntést pedig a parlament fideszes többsége nem sokkal később meg is szavazta. Isten pünköstkor ajánlotta fel az egész világ számára azt a kegyelmet, ami mindannyiunk lelkében ott van, különösen azokéban, akik már Krisztushoz kapcsolódnak, mondta Erdő Péter bíboros Esztergom budapesti érsek pünköst vasárnapi, az Esztergom budapesti főegyház megye kardinális csatornájára feltöltött videó üzenetében. Erdő Péter úgy fogalmaz, nagyon fontos, hogy ez a kegyelem szeretetet, békét és nyugalmat hozzon a világnak, nekünk magunknak, a családjainknak és mindazoknak, akik a körünkben élnek. A bíboros, aki február 2-án mutatott be utoljára nyilvános szentmisét, súlyos betegségéből lábadozva, több mint 3 hónap után ezzel a rövid üzenettel lépett először kamera és nyilvánosság elé. Spanyolországban egyik kedvenc helyén halt meg Scherer Péter, aki feleségével Viktóriával utazott el, hogy erőre kapjon a május 2. felére és június 1. felére leszervezett előadásai előtt, írta a Blick. A Jászai Mari díjas színész 2026. május 19-én 64 éves korában halt meg. Scherer Péter 1961. november 16-án született Ajkán, 1980-ban érettségizett Szombathelyen, 1987-ben építőmérnöki diplomát szerzett, 1995-ben színművész oklevelet kapott a Magyar Színész Kamarától. Állandó filmes partnere Mucsi Zoltán volt, akivel többek között Jancsó Miklós Kései egyúttal nagyszerű filmjeiben alkották a főszerepeket.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Szerdán is sok napsütés várható, majd a nap második felében átmenetileg megnövekszik a gomai felhőzet. A felhők a délutáni esti órákban délnyugaton jobban is összeállhatnak, arrafelé helyenként még záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.
0: Rádió Andrét FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

vasárnap volt, amikor elhagytál. Nekem te nem, csak az a nap, vasárnap volt.

egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.